0: kellene zárni. Bejegyzésében az oktatási miniszter egy interjújából mellékelt egy felvétel részletet, amelyben a tárcavezető többek között azt is mondja, hogy meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat, a sok kisiskolát, valamint ő az összes igazgatót leváltaná. Nem kell sokat várniuk a rajongóknak Miley Cyrus új lemezére. Az énekesnő bejelentette, szeptember 18-án érkezik a 10 dalos album, amelyet először a megjelenést követően Los Angelesben fog előadni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: szomorú.
1: Három óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a Vicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltótömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Lemondásra szólította fel Lannert Judit oktatási minisztert a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence úgy fogalmazott, még soha senki nem sértette így meg a magyar pedagógusokat, mint Lannert Judit oktatási miniszter, aki végtelenül nagyképűen és lekezelően elmondta, hogy a magyar pedagógusok képtelenek az önálló gondolkodásra, minden iskola igazgatót ki kellene rúgni, a kis létszámú iskolákat pedig be kellene zárni. Bejegyzésében az oktatási miniszter egy interjújából mellékelt egy felvétel részletet, amelyben a tárcavezető többek között azt is mondja, hogy meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat, a sok kis iskolát, valamint ő az összes igazgatót leváltaná. Nem kell sokat várniuk a rajongóknak Miley Cyrus új lemezére. Az énekesnő bejelentette, szeptember 18-án érkezik a 10 dalos album, amelyet először a megjelenést követően Los Angelesben fog előadni.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a Vicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Lemondásra szólította fel Lannert Judit oktatási minisztert a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence úgy fogalmazott, még soha senki nem sértette így meg a magyar pedagógusokat, mint Lannert Judit oktatási miniszter, aki végtelenül nagyképűen és lekezelően elmondta, hogy a magyar pedagógusok képtelenek az önálló gondolkodásra, minden iskolaigazgatót ki kellene rúgni, a kis létszámú iskolákat pedig be kellene zárni. Bejegyzésében az oktatási miniszter egy interjújából mellékelt egy felvétel részletet, amelyben a tárcavezető többek között azt is mondja, hogy meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat, a sok kis iskolát, valamint ő az összes igazgatót leváltaná. Nem kell sokat várniuk a rajongóknak Miley Cyrus új lemezére. Az énekesnő bejelentette, szeptember 18-án érkezik a 10 dalos album, amelyet először a megjelenést követően Los Angelesben fog előadni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
0: nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 4-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Továbbra is jelentős nehézségekkel küzdenek a hazai méhészek. Erre hívta fel a figyelmet a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnöke. Diósi László a Nógrád vármegyei méhészek szezonzáró családi napján úgy fogalmazott, míg 30 évvel ezelőtt a magyar méz korlátlanul felvásárolható, kiváló exportcikk volt, addig ma egy 150-200 családos főállású méhészet sem tud akkora jövedelmet biztosítani, mint egy multinacionális vállalatnál betöltött pozíció. A piaci helyzetet nehezíti, hogy a Dél-Amerikából és más külföldi országokból beáramló olcsó méz miatt a hordós értékesítés már nem rentábilis. Hozzátette, a termelők egyetlen kitörési lehetősége a közvetlen háztól történő üveges értékesítés. Az Egyesület most abban próbálja segíteni a méhészeket, hogy elsajátítsák az ehhez szükséges kereskedelmi és értékesítés technikai módszereket. Diósi Lászlót, a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnökét hallják.
3: Ugye én több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem, akkor nagyon komoly exportcikk volt a méz, korlátlanul felvásárolták, nem volt az, hogy leállt a felvásárlás, jól jövedelmezett az akkori árviszonyok között. Ma egy főállású méhész nem bír annyi jövedelmet termelni egy 150-200 fős méhészetből, amennyit egy multicégnél tudna keresni. Ez a probléma. A nehézség továbbá az, hogy a külföldről, Dél-Amerikából és más országokból olyan alacsony áról jön be a méz, hogy hordós mézként nem érdemes, nem rentábilis a mézkereskedőknek odaadni. Az üzletben a hordós árhoz képest legalább háromszoros áron van a kínálat. Tehát az egyedüli lehetősége a méhésznek az, ha közvetlenül a megtermelőtől, tehát saját magától, háztól próbál értékesíteni, és üvegezik. És ennek a gyakorlatát, technikáit próbáljuk meg átadni, ez egy kicsit idegen a méhészektől, és kevesen is végzik.
0: Mentőautóval bővült az Ipolyvölgyi különleges mentők járműflottája. A fejlesztés nem csak Balassagyarmat és a térség mentőellátását erősíti, hanem a szervezet tagjainak képzésében is kulcs szerepet játszik. Renner Péter, az Egyesület kommunikációs vezetője rádiónknak elmondta, az új járművel az országos mentőszolgálat irányítása alatt a közvetlen mentési feladatokba is be tudnak kapcsolódni. Emellett a gépkocsi a gyakorlati oktatást is szolgálja, a mentőápolói tanfolyamot végzett önkéntesek harmadikként, úgynevezett szekundánsként vonulhatnak majd a mentőtiszt és a gépkocsi vezető mellett, hogy megszerezzék a szükséges szakmai tapasztalatot. Hozzátette, az Egyesület az új kapacitással a Nógrád vármegyei rendezvénybiztosításokból, mentőkészenlétből és az őrzött betegszállításból is nagyobb részt tud vállalni, különösen a helyi kisebb és közepes méretű rendezvények esetében. Renner Pétert, az Ipolyvölgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjét hallják.
4: Mennyiben az országos mentőszolgált is, amikor igényli, akkor az ő mentés irányításuknak a vezénylete alatt a érdemi mentési feladatokban is részt fogunk venni ennek, azon kívül, hogy Balassagyarmat és térségének a mentőellátását tovább emeli, amellett azoknak a taktársainknak, akik nem hivatásos mentőszakdolgozók, de elvégezték az Egyesületen belül a mentőápolói szaktanfolyamot, nekik a gyakorlati képzését fogja szolgálni, hiszen olyankor hárman fognak kivonulni, a mentőgépkocsi vezető és a mentőszakápoló mellett úgynevezett szekundánsként tanuló, gyakorló mentőápolóként ők is ki fognak vonulni, hogy mielőbb a szükséges előírt szakmai gyakorlatot megszerezzék. Ezen kívül szeretnénk a rendezvénybiztosításokba, őrzött betegszállításba, mentőkészenlétekbe is bekapcsolódni, ezzel szintén Nógrád megyének a ilyen irányú kapacitását tovább emelni. Jogszabály írja elő, hogy még azok a rendezvény kedvezmények, amit az országos mentőszolgálatnak kell biztosítania, és melyek azok a jellemzően viszonylag kisebb vagy közepes méretű rendezvények, amit magánmentőszolgálata is lehet biztosítani, és ez utóbbi esetben igen, természetesen mi is tudunk segíteni, és mi helyben vagyunk, tehát nem Budapestről, vagy Miskolcról, vagy Zalaegerszegről kell mentőgépkocsit kérni.
0: Nem csak a nyírjesi üdülőövezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztoronytól a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csaknem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
2: A Horváth Endre út és a Batthyány út kereszteződéséig tartanak első ütemben. A víztoronytól a kicsatlakozási gerincvezeték épül meg. Ezek 225 millis átmérőjűek, tehát nagyságrendileg közel háromszoros kapacitással bírnak majd. Ez azért is jó egyébként, mert hosszú távon szükség lesz a Dejtár felől jövő fővezetékkel való kapcsolat megteremtésére, ami majd a Kökörcsin utca és a Nyírjes hátsó részének az ivóvízellátását is megoldja, és akkor alakul egy körvezeték, tehát hogyha valamilyen havária helyzet van, vagy lezárásra kell a fővezetéket állítani, akkor onnan el lehessen látni a várost, tehát azért ezt is szolgálja ez a beruházás, és nagyon örülünk neki. Első ütemben ez a mintegy 200 méteres szakasz épül meg, és utána zajlanak a külterületi munkák, amely végigmegy a Batthyány utat követő földúton, a TS udvarba megy be, majd a Fenyves úton megy el egészen a Kócsag utcáig.
0: 100 millió forintról dönthetnek a dunakeszi lakosok, már ki lehet tölteni azt a kérdőívet, amely során az önkormányzat felméri a helyiek fejlesztési igényeit. A közösségi költségvetéshez október 15-ig lehet javaslatokat tenni, ezt követően novemberben lesz lehetőség a szavazásra. Felvették a Nógrád vármegyei értéktárba a Diós Jenői fekete menyasszonyi ruhát, így ez a népviselet hivatalosan is helyet kap a nógrádi értékek között. Az elismerő oklevelet a község Drégely Palánkon a 20. vármegye napon kapja meg. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. Dejtár község önkormányzatának támogatásával heti egy alkalommal futballedzés indul. Várják az U7-es, U9-es, U11-es, U13-as, valamint az U14-es korosztály fiataljait. Jelentkezni Dudás Márton tanárúrnál lehet.
1: Időjárás.
0: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
1: Nagyon.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 4-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Továbbra is jelentős nehézségekkel küzdenek a hazai méhészek. Erre hívta fel a figyelmet a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnöke. Diósi László a Nógrád vármegyei méhészek szezonzáró családi napján úgy fogalmazott, míg 30 évvel ezelőtt a magyar méz korlátlanul felvásárolható, kiváló exportcikk volt, addig ma egy 150-200 családos főállású méhészet sem tud akkora jövedelmet biztosítani, mint egy multinacionális vállalatnál betöltött pozíció. A piaci helyzetet nehezíti, hogy a Dél-Amerikából és más külföldi országokból beáramló olcsó méz miatt a hordós értékesítés már nem rentábilis. Hozzátette, a termelők egyetlen kitörési lehetősége a közvetlen háztól történő üveges értékesítés. Az Egyesület most abban próbálja segíteni a méhészeket, hogy elsajátítsák az ehhez szükséges kereskedelmi és értékesítés technikai módszereket. Diósi Lászlót, a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnökét hallják.
3: Ugye én több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem, akkor nagyon komoly exportcikk volt a méz, korlátlanul felvásárolták, nem volt az, hogy leállt a felvásárlás, jól jövedelmezett az akkori árviszonyok között. Ma egy főállású méhész nem bír annyi jövedelmet termelni egy 150-200 fős méhészetből, amennyit egy multicégnél tudna keresni. Ez a probléma. A nehézség továbbá az, hogy a külföldről, Dél-Amerikából és más országokból olyan alacsony áról jön be a méz, hogy hordós mézként nem érdemes, nem rentábilis a mézkereskedőknek odaadni. Az üzletben a hordós árhoz képest legalább háromszoros áron van a kínálat. Tehát az egyedüli lehetősége a méhésznek az, ha közvetlenül a megtermelőtől, tehát saját magától, háztól próbál értékesíteni, és üvegezik. És ennek a gyakorlatát, technikáit próbáljuk meg átadni, ez egy kicsit idegen a méhészektől, és kevesen is végzik.
0: Mentőautóval bővült az Ipolyvölgyi különleges mentők járműflottája. A fejlesztés nem csak Balassagyarmat és a térség mentőellátását erősíti, hanem a szervezet tagjainak képzésében is kulcs szerepet játszik. Renner Péter, az Egyesület kommunikációs vezetője rádiónknak elmondta, az új járművel az Országos Mentőszolgálat irányítása alatt a közvetlen mentési feladatokba is be tudnak kapcsolódni. Emellett a gépkocsi a gyakorlati oktatást is szolgálja. A mentőápolói tanfolyamot végzett önkéntesek harmadikként, úgynevezett szekundánsként vonulhatnak majd a mentőtiszt és a gépkocsi vezető mellett, hogy megszerezzék a szükséges szakmai tapasztalatot. Hozzátette, az Egyesület az új kapacitással a Nógrád vármegyei rendezvénybiztosításokból, mentőkészenlétből és az őrzött betegszállításból is nagyobb részt tud vállalni, különösen a helyi kisebb és közepes méretű rendezvények esetében. Renner Pétert, az Ipolyvölgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjét hallják.
4: Mennyiben az Országos Mentőszolgálat is, amikor igényli, akkor az ő mentési irányításuknak a vezénylete alatt a érdemi mentési feladatokban is részt fogunk venni ennek, azon kívül, hogy Balassagyarmat és térségének a mentőellátását tovább emeli, amellett azoknak a taktársainknak, akik nem hivatásos mentőszakdolgozók, de elvégezték az Egyesületen belül a mentőápolói szaktanfolyamot, nekik a gyakorlati képzését fogja szolgálni, hiszen olyankor hárman fognak kivonulni, a mentőgépkocsi vezető és a mentőszakápoló mellett úgynevezett szekundánsként tanuló, gyakorló mentőápolóként ők is ki fognak vonulni, hogy mielőbb a szükséges előírt szakmai gyakorlatot megszerezzék. Ezen kívül szeretnénk a rendezvénybiztosításokba, őrzött betegszállításba, mentőkészenlétekbe is bekapcsolódni, ezzel szintén Nógrád megyének a ilyen irányú kapacitását tovább emelni. Jogszabály írja elő, hogy még azok a rendezvény alapkötvények, amit az országos mentőszolgálatnak kell biztosítania, és melyek azok a jellemzően viszonylag kisebb vagy közepes méretű rendezvények, amit magánmentőszolgálata is lehet biztosítani, és ez utóbbi esetben igen, természetesen mi is tudunk segíteni, és mi helyben vagyunk, tehát nem Budapestről, vagy Miskolcról, vagy Zalaegerszegről kell mentőgépkocsit kérni.
0: Nem csak a nyírjesi üdülővezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztoronytól a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csaknem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
2: A Horváth Endre út és a Batthyány út kereszteződéséig tartanak első ütemben. A víztoronytól a kicsatlakozási gerincvezeték épül meg. Ezek 225 millis átmérőjűek, tehát nagyságrendileg közel háromszoros kapacitással bírnak majd. Ez azért is jó egyébként, mert hosszú távon szükség lesz a Dejtár felől jövő fővezetékkel való kapcsolat megteremtésére, ami majd a Kökörcsin utca és a Nyíres hátsó részének az ivóvízellátását is megoldja, és akkor alakul egy körvezeték, tehát hogyha valamilyen avária helyzet van, vagy lezárásra kell a fővezetéket állítani, akkor onnan el lehessen látni a várost, tehát azért ezt is szolgálja ez a beruházás, és nagyon örülünk neki. Első ütemben ez a mintegy 200 méteres szakasz épül meg, és utána zajlanak a külterületi munkák, amely végigmegy a Batthyány utat követő földúton, a TS udvarba megy be, majd a Fenyves úton megy el egészen a Kócsag utcáig.
0: 100 millió forintról dönthetnek a dunakeszi lakosok, már ki lehet tölteni azt a kérdőívet, amely során az önkormányzat felméri a helyiek fejlesztési igényeit. A közösségi költségvetéshez október 15-ig lehet javaslatokat tenni, ezt követően novemberben lesz lehetőség a szavazásra. Felvették a Nógrád vármegyei értéktárba a Diós Jenői fekete menyasszonyi ruhát, így ez a népviselet hivatalosan is helyet kap a nógrádi értékek között. Az elismerő oklevelet a község Drégely Palánkon a 20. vármegye napon kapja meg. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. Dejtár község önkormányzatának támogatásával heti egy alkalommal futballedzés indul. Várják az U7-es, U9-es, U11-es, U13-as, valamint az U14-es korosztály fiataljait. Jelentkezni Dudás Márton tanárúrnál lehet.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
6: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok megafonisták, elmúlt 6 óra, úgyhogy nekilendülünk ennek a pénteknek, reméljük, hogy mindenki rendben van és jól van. A Megafon mikrofonjánál Olicek Ádámot halljátok, Karvai Sanyikánk is itt van, és nem is akár honnan. Jó reggelt, jó reggelt.
7: Jó reggelt kívánok! Bizony, még távolabb jöttem Balassagyarmattól, de azért annál nagyobb szeretettel üdvözlöm Balassagyarmat, Nógrád megye, meg hát nyilván Pest megye környékét, és bárhol is hallgattok bennünket az éteren keresztül, itt vagyok, Felsőnyékről jelentkeztem be, ez valahol Tamási környékén van, most itt leszek jó néhány napot, mert ugye készülök a 8. rekord kísérletemre, ami majd szeptember 13-án következik be, de az még egy picit odébb van, szeptember 4-e van péntek, névnaposok Rozália, Ida, aztán Marinus, Muriel, Róza, Rozi és Rozina névnapjait ünnepeljük, nagy szeretettel köszöntjük őket, na meg persze a születésnaposokat is. Bevallom, férfiasan nem nagyon tudtam mostanában foglalkozni így az elmúlt napon azzal, hogy mi lesz a téma, miről fogunk beszélni.
6: Ja, az nem baj.
7: Nem baj, köszönöm.
6: Sönnyik, hogy tényleg
7: át kellett költöztetni.
6: Bízd rám magad.
7: Tudom, jó, hát én vakon bízom benne.
6: Jó, a péntek az mindig olyan, ugye, hogy programajálós, ami most sem lesz másképpen. Egyrészt majd, igen, indul a Dunakeszi Fest, amiről mindenképpen fogunk majd beszélni, mert hogy egy óriási buli ez a Dunakeszi lakosai és a környék számára is, úgyhogy erről beszélgetünk ma. 7 óra után majd Diósi Csaba lesz a vendégünk, a polgármesterrel dumáljuk át azt, hogy akkor ez miért is fontos, és a holnapi napon egy szemétszedés is lesz még pluszban a Dunaparton, amire várják még a jelentkezőket, úgyhogy ez is egy fontos téma, amiről a Csabával tudunk beszélni, és jövő heti programot ajánlunk nektek, mert annyi minden történik, hogy egyszerűen már előre kell mennünk a naptárban. September Fest, számomra az egyik legkedvesebb balassagyarmati fesztivál, amit ugye Drusszám Szombati Ádám visz már évek óta, hívjuk az Ádit ma 8 után, mert egy nagyon chilles, nagyon jó sztori, úgyhogy ha aki itt, akár az M2 környékén lakik, és szeretne egy picit egy gyönyörű szép ligetben, egy gyönyörű szép parkban minőségi italokat és minőségi zenéket hallgatni úgy, hogy egyébként nincsen tömeggyomor, és tényleg egy ilyen kis free történetről van szó, akkor azt hallgasson minket majd, mert hogy tényleg ajánljuk a programot mindenkinek, aki itt van a környéken, a két vétel körzetünkben. Úgyhogy így állunk össze, Norbika is hamarosan majd érkezik, sőt már itt is van, aztán majd be fog kúszni mindjárt, ahogy látom a zenék alatt. Úgyhogy elkezdjük ezt a péntek reggelt, örülünk, hogy itt vagytok.

0: Itt is vagyunk újra, és hát Norbikánk is megérkezett, a Nöga. Zenére mindig azért rákéreckedik, mert azt úgy szereti. Hát gondolkodtam serényen azon, hogy ezzel a nótával kezdjük a reggelt, avagy sem. Egy másik választottam, a Birds lett volna, de úgy emlékszem, hogy nem is olyan régen talán beszéltünk a Birdsről, úgyhogy
1: elengedted.
0: Úgyhogy elengedtem, és most megünnepeljük Igor Cavalera születésnapját. Ő 56 éves a mai napon, és hát ő az egyik alapítója dobosként a Sepultura nevű zenekarnak.
2: Kapaszkodunk.
0: Úgyhogy kellemes ébredést.
1: Ez kemény zene, nem?
0: Kellemes ébredést kívánunk mindenkinek egyébként, mert hogy én bepróbálom, jó? Csak egy picit. Nem sokat, csak egy kicsit. Jó? Csak óvatosan. Tudom, hogy korán van.

0: Mit mond ez a kis kedves?
1: Roads, Bloody Roads.
2: Ezt mondjuk én életemben nem értettem meg ezt.
1: Mit?
2: Az ordítást, a hörgést nem értem.
1: Nem, nem. Hogy nem érted?
3: Ez a zenetőre nagyon nem van.
1: Hát kifejezed azt, hogy ami már az ének hanggal nem tudsz. Érted? Ennyi. Mikor már John Coltrane minden dal, minden hangját tudta, elfogy az eszközkészlet arra, hogy
2: tovább lépés.
1: Tehát érzelmet fejezzék ki, ezért ő már elkezdett hangfüggönyöket csinálni, amikor már nem volt lényeg annak, hogy van bármifajta atonális zene, kész, ennyi. Elfogy az eszközkészlet arra, hogy az agressziót, vagy a fájdalmat, vagy bármit ki tudja fejezni. Jön a hörgés.
2: Jön a hörgés.
1: Meg a vonyítás.
2: Igen. Jó, oké.
1: Igen.
2: Hát itt van.

és brazil őslakos zenei hagyományokat is beépítettek a metalba. A zenekar a Xavante törzs zenészeivel is dolgozott együtt, ez akkoriban nem a szokatlan párosításnak számított, és Ross Robinson volt a producer, tehát egy ilyen... Értitek? Tehát, hogy jébb, hogy kemény nektek ez.

0: Ez a Sanyi volt, nem a nótában volt benne.
1: Igen, bár igen. Lehetett volna egy effektív tömény.
2: Tehát, hogy vissza a gyökerekhez, gyerekek. És ennyi.
1: Azt, ebben a notában is benne van, vagy csak ez most a lemezre jellemző?
2: Ebben a lemezre jellemző.
1: És ezt gondoljam esetleg úgy, hogy úgy építették be, mint motivumokat, vagy akár hangszeresen is megjelentek szerinted? Már azért ebben nehezen tudom
2: elképzelni. Mert régen hallgattam végig egyébként.
1: Lehet, hogy csak motivum szinten.
2: De zenészekkel dolgoztak együtt.
1: Vagy szövegvilág.
2: Tehát, hogy zenészekkel, nem szövegírókkal dolgozott együtt, hanem mondja, hogy a Xavante törzs zenészeivel is dolgoztak együtt. Tehát beépítették a metal, úgyhogy szerintem azért ott van egy ilyen brazil dzsungel feeling benne.
1: Mondjuk az biztos érdekes.
2: Ahogy emlékszem. Rá. Egyébként, úgyhogy ez a riff, amit hallottatok, ez ma már egy metal alapmű. És ez gyakorlatilag ezt mindenki, aki akar metalt játszani, az ezzel kezdi többek között.
1: Hogy bírják ezt az éneklést egy koncerten át?
2: Hát akkor hallgassa Opetet, ahol Akerfeld egyébként utána kristálytisztán énekel közben.
1: Hogy tudja?
2: 10-13 perces nótákról van szó.
1: Hogy tudja?
2: Hörök
1: hát nyilván technika, oké, azt tudom.
2: És akkor utána meg teljesen tisztán.
1: Elképesztés ez.
2: Na mindegy. Majd mutatok neked egyszer egy ilyen váltásos történetet. Na, hogyha mindenki hallgassa most a kultúrát!

0: Nézzünk körbe, mi minden történt szeptember 4-én, kedves hallgatók. Egy-két érdekességet találtunk, amiről azért, igen, említést kell tenni mindenképpen. Az egyik az, hogy maga a távíró, vagy pontosabban a távírónak a premierje, az a mai napon történik meg 1837-ben, tehát lassacskán már 190 éves, amikor Samuel Morse ugye bemutatja a New York-i egyetemen ezt a nagyon krassz kis sztorit. Egyébként 1832-ben álmodta meg ennek az elvét, és utána jött a megvalósításnak az időszaka. Igen, fél kilométerrel távolabb lévő munkatársa kezdte adni a jelet, és akkor az előadó teremben a készülék ingája ugye tüskéket rajzolt a papírra, leolvasta a számokat, egyből tudta kódokat, és akkor sikeres kísérlet a telegráffal 1837. szeptember 4-én is közben hívnak is telefonon, úgyhogy ezt most kinyomjuk. Úgyhogy igen, születésnap van. Aztán 1886-ban véget ér az amerikai indián háború, mert hogy ma Geronimo fogságba esik 1886-ban, és hát így ennyi volt a történet. Szegény Geronimo 38 fős kis csoporttal, az utolsó független indián csoport volt, akik nem ismerték el az USA-nak a kormányát. És addig bírták az ellenállást, amíg bírták. Ennyi, kész. És innentől kezdve...
1: Nem semmi.
0: Igen, így. Én bírom az indiánokat. Jó fejet. Igen. Aztán találmányos napunk van egyébként, mert a George Eastman bemutatja az első roll film kamerát, és bejelentette saját nevére a Kodak védjegyet. 1888-ban volt.
1: Volt ilyen fényképezés. Is,
0: hát persze, hogy az innen indult el az egész történet. És a végére még egy, hogy 1920-ban a mai napon Európában utolsóként Bulgáriában is bevezették a Gergely naptárat, ugye előtte a Julián naptár volt használatban, de mostantól kezdve 1920-ban a bulgárok is átálltak erre a történésre. Úgyhogy ennyi. Nagyjából régi Nógrád előttünk, úgyhogy folytatjuk a múltba révedést, de csak óvatosan.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1975. szeptember 4-ei Nógrád van előttünk, és a következő kis cikkecske. Új tanév a kollégiumban. Az új tanév számunkra a kollégiumi beköltözésre kezdődött meg, mint minden évben most is kis ünnepéllyel köszöntöttük a kollégium új lakóit, az elsősöket. Először félinken figyelték a sok idegen lány arcát, de az ünnepély közben úgy látszott, kicsit felengedtek. Az ünnepség első mozzanata volt, hogy elénekeltük a DIVS indulót, ezt majd elmondja nekünk mindjárt, hogy micsoda a Gere József, majd Bálint Mária, a diáktanács titkára köszöntötte az új kollégistákat néhány barátságos szóval. Ezután következett a fogadalomtétel, melyet kissé meghatódva mondtak végig. Egy kis meglepetést is szántunk nekik, a diáktanács tagjai egy-egy szál szegfűvel köszöntötték őket. Hát mi mással. És végül néhány kedves jó kívánság, mi mit kívánhatnánk? Talán csak annyit, hogy érezzék jól magukat új otthonukban. Ezt írta, vagy hát üzente Szenozicska Ágnes, a Geisler Eta lány kollégiumnak, gondolom a vezetője az itt nem derül ki. De hát ugye 2 évvel vagyunk nagyjából a pintjén után, úgyhogy erről egy kicsit beszélgetünk, és itt van velünk Gere József. Jó reggelt, Józsi, szia!
3: Jó reggel, Sárosztok!
0: Na, akkor egy picit erről, mert hogy ugye a lány kollégiumról a Pintyőügy kapcsán tudhat az, aki tud, de egyébként meg úgy annyira nem, ugye? Tehát, hogy ez az, ami miatt így eszünkbe juthat, de egyébként meg nem tudom.
3: Hát igen, mert érdekes fordulatot vett az ugye a Pintye ügy után.
0: Igen.
3: Ugye maga a leány kollégium az a főtéren volt szembe a városháza, az egykori zárda épületében volt. Ugye ez a szerencsétlen történetnek pedig ez volt a helyszíne. És hát gondolom, hogy a helyi vezetés egyetértéssel a párttal úgy döntött, hogy onnan költöztetni kell a kollégiumot, és hát mi lenne jobb hely, mint hogyha valahol a rendőrség is a laktanya környékén lenne az új hely,
0: biztos, mert akkor
3: a lányok kellő felügyelet alatt állnának.
0: Igen.
3: Na de hogy hová kerüljön? Hát adva volt a szalézi rendnek a nagy udvara, és hát akkor nem volt nagy visszabeszélés, szóltak, hogy oda fog felépülni az új lánykollégium a rendház udvarába. Úgyhogy ezt gyorsan ki is sajátították, és hát egy ilyen Hát ilyen funkcionalista, kicsit szociál, nem túl jó hőszigetelési adottságú épületet nagy gyorsasággal felemeltek ott, és hát azt hiszem, hogy ez volt talán a kollégium avató év is, tehát azzal készült el, és talán az első olyan évfolyam, aki már teljes évfolyamatot töltött, tehát nem fél évfolyamot. A diszindul, hogy a Demokratikus Ifjúsági Szövetség egy ilyen keleti tömbhöz köthető szervezet, és hát ennek a indulónak a magyar fordítását énekelték el. Hát ez gyakorlatilag a Kommunista Ifjúsági Szövetség a kis ismagáévá tette. Hát ugye a kollégium története meg hát eléggé hullámzó volt, mert hát a katonák azok szerették a határőrök, hogy ott vannak a nevelőpár kevésbé, és ugye, amikor a Madács kollégium felépült a Ipoly parton, akkor gyakorlatilag ez az épület funkciót vesztett, sokáig üresen állt, és akkor hát megkapta a visszakapta az egyház tulajdonképpen, és most a Szent Imre iskolának az alsósai meg az óvodai rész van ebbe az épületbe. Igen. Tehát visszakerítették a szalézi telekhez. Hát ugye azt akkor tudjuk, hogy Geisler Etának a nevét vette fel ez a kollégium, ami ugye egy ilyen baloldali munkásaktivista nő volt, aki aztán utána majd a Malás feleségének a nevét vette föl, de akkor kiderült itt a helyi KDNP, hogy hát egy festlet nőszemély.
0: A Fráter Erzsébet egy bolond festlet nő, nem szabad.
3: Úgyhogy hát eléggé zavaros története van a szerencsétlen lány kollégiumnak. Egyébként voltak kollégiumi lány osztálytársaim a gimnáziumban, mindenki utálta a kollégiumot. Nagyon rossz
0: emlékeim. Nagyon jó. Jól van. Ezt is akkor elbeszéltük Józsi a szokott kis csipetnyi humorral. Folytatjuk jövő héten. Jó? Egy másik témában. Köszönöm. Mi pedig megyünk tovább.

0: Lewis. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám. Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
0: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
4: egyet a zaknyakláncból,
3: jöhet egy free lukóra,
4: de viszek még egy valódi köveségszert is.
3: Elegáns citizent a munkába,
4: és egy laza Como Milánót otthonra.
3: Egy aranynyaklánc nekem,
4: és egy ezüst neked.
5: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
6: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Továbbra is jelentős nehézségekkel küzdenek a hazai méhészek. Erre hívta fel a figyelmet a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnöke. Diósi László a Nógrád vármegyei méhészek szezonzáró családi napján úgy fogalmazott, míg 30 évvel ezelőtt a magyar méz korlátlanul felvásárolható, kiváló exportcikk volt, addig ma egy 150-200 családos főállású méhészet sem tud akkora jövedelmet biztosítani, mint egy multinacionális vállalatnál betöltött pozíció. A piaci helyzetet nehezíti, hogy a Dél-Amerikából és más külföldi országokból beáramló olcsó méz miatt a hordós értékesítés már nem rentábilis. Hozzátette, a termelők egyetlen kitörési lehetősége a közvetlen háztól történő üveges értékesítés. Az egyesület most abban próbálja segíteni a méhészeket, hogy elsajátítsák az ehhez szükséges kereskedelmi és értékesítés technikai módszereket. Nem csak a nyírjesi üdülővezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztorony a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csaknem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a bicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását.
1: Időjárás.
7: Időjárás.
6: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
8: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü.
5: Start menü.
9: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
5: Nagyot szól.
10: Elmúlt 7 óra 3 perce, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szép pénteket, Norbikánk is visszatért, jó reggelt!
11: Hát persze, hogy sziasztok, szép reggelt!
10: Így van, szeptember 4 van az úr 26. évében vagyunk, csodás ez, gyerekek! Igen, mielőtt mindenki megyünk az első témáknak, reagálunk egy megkeresésre, mert ugye, hogy tegnap előtt beszélgetünk a vasútról, igen, és ugye általában a Viber-t nézzük, de a Facebookra jött nekünk üzi, úgyhogy ezt nem is találtuk meg, így erre elsikkadtam felett, úgyhogy bocsánat. Magyarorsini Gabriella írta nekünk, Norbi. Mondom a hallgatóknak is, hogy mit kommentelt a vasutas csörténkhez kapcsolódóan. Hallgatom a reggeli adásotokat. Ekézitek Molnár Zoltánt, Berki Ákost vasút ügyben. Nem ők Nyugat-Nógrád parlamenti képviselői, teljesen véletlenül nem Balla Mihályt választottátok meg. Miért nem őt kérdezitek? Ja, hogy nem kormánypárti? Attól még dolgozhatna. Hol lakad el az ügy? Talán a vonal bezárása ellen lobbizhatott volna annó. És hogy ugyanazok a kampányszlogenek ismét lődnek? Bizony. Mióta is halljuk Ballától az elkerülő utat? Szóval ő a választott képviselő, kérjétek számon bátran. Ezt mondta nekünk Gabriella. Én nem érzem azt egyébként, csak hogy gyorsan, mert hogy mennünk el, de azért nyilván válaszolunk, mert hogy rendes volt meg itt nekünk, hogy ekésztük volna. Tehát, hogy...
11: Sőt, én úgy emlékszem, hogy bár a nevük benne volt ebben, mint frissen megkeresett, igen, a levél által frissen megkeresett címzettek ilyen értelemben, de én kb. Azt mondtam, se visszaemlékszünk
10: rá, hogy
11: itt nem történik semmi, és ugyanabban a cipőben járunk most már 50-60 éve, még apukámat is behoztam szegénykémet, ezeket a piroskákat még ő hozta ide, tehát hogy miről beszélünk?
10: Nem, ugye arról, hogy akkor miért nem megcsinálnak semmit.
11: Itt
10: gyakorlatilag ugye az van, a Gabriella is tudja azt, hogy sajnos, legalábbis tudja azt szerintem, hogy sajnos úgy rendezkedett be 35 éve a magyar politika, hogyha van A kormányon is mondjuk, amelyek egy B képviselője van, az gyakorlatilag nem létezik. Tehát, hogy amikor Gyurcsány kormány volt, Balla Mihály nem tud semmit csinálni. Amikor most Tisza van, akkor Balla Mihály nem fog tudni semmit csinálni. Tehát értitek, hogy mire gondolok. Amikor Fidesz volt, akkor a DK-s képviselők nem tudtak semmit csinálni. Tehát gyakorlatilag, hogyha ellenzékben vagy, akkor te nem tudsz csinálni semmit. Tehát gondolom, ez Gabriel is tudja, ez nem egy Fidesz-Tiszás sajátosság. Ez így van már 35 éve. Tehát Mihály az ott van a polcon, kész, ennyi. Viszont ugye itt nem ekézésről volt szó, hanem pont arról,
11: szerintem tényleg nem ekésztük.
10: Hogy Gabriela összeállt a csillagzat, kétharmados Tisza van, két képviselő is a nyugat-nógrádi térséget vette elő, tehát hogy ők kázi a mieink, Molnár Zoltán szó szerint ezt megígérte a kampányban. Tehát minden összeáll, minden működik, és mégsem. És ugye itt inkább az, hogy akkor egy kis önkritikát gyakoroljuk már mondjuk a Tiszán belül is, hogy itt azt a kérdést tettük föl, hogyha minden összeáll tényleg, és ez ígéret volt, és benne volt a kampányszöveg, és gyakorlatilag hol akad el a történet? Tehát, hogy mi ezt a kérdést tettük fel, lehet most putogatni visszafelé, de felesleges, mert hogy itt most minden összeállt, gyerekek, ezt mondtuk, hogy a csillagzat rendben van. Kétharmados Tiszás kormányban kettő nyugat-nógrászott fűződő országgyűlési képviselő is itt van, meg lett ígérve a 75-ös meg a 78-as, és nem kerültünk bele a Baross Gábor tervbe.
11: Amúgy még miért nem fog össze a 4 darab, vagy akár most megválasztottuk, nem választottuk, a minket képviselő, 4 darab akár képviselő, miért nem fog össze, áll össze egy fényképre, ha már egyébként közös az érdek?
10: Igen.
11: És miért nem fogják egymás kezét egy állomás előtt, igen, és vállalják föl azt, hogy ezt a történetet akkor közösen rakják rendbe.
10: Hát,
11: hogy semmilyen ekézés nem volt egyébként.
10: De azért mondom, hogy nem. Az, hogy akkor mondjuk, hogyha vannak balesetmentő szövegetek, akkor mondjuk írjatok levelet a Bollár Zoltánnak meg a Berki Ákosnak, hogy várjátok a választ arra, hogy ez miért nem történt meg. Tehát, hogy itt nem ekézésről van szó.
11: Nem.
10: Sőt, egyébként én még úgy, aki a vasutat, hogy mondjam, nem vagyok annyira vasútpárti.
11: Nem pártolok.
10: Ilyen szempontból, hogy akkor mindent durrancsunk a vasút alá. Én még szimpátiát érzek az Olexa Miklósékkal, meg azzal a csapattal, aki egyébként lobbizik ezügyben.
11: Ezért dolgozik, igen.
10: És csalódott vagyok ilyen szempontból. Ahogy mondjuk lehet, hogy valaki, aki annó nem tudom, másra szavazott, az csalódott, mert hogy még mindig az M2 még nincs meg. Én is csalódott vagyok.
11: Hát
10: hányszor beszélgettünk erről.
11: Hát még én.
10: Most meg átérzem ugyanezt egyébként a Miklósék meg a másik csapat kapcsán. Tehát, hogy itt inkább erről beszélgetünk is, nincs ekézés, de egyébként ha már itt a Gabriella írt, akkor én azt mondom, akkor dobok e-mailt egyébként a Vitézinek is, meg fogok dobni egy e-mailt a Molnár Zoltánnak is, meg a Berki Ákosnak is, hogy egyről erről beszéljünk, és én arról vagyok kíváncsi, hogy hol akad meg az ügy. Tehát, hogy, és ez volt a kérdés, ugye, hogy lepattant-e a kis csapat Balassagyarmatról, mondjuk Molnár Zoltánnál, vagy Berki Ákosnál, vagy Molnár Zoltán Berki Ákos ment tovább Vitézi felé, és őket pattintották le, de hogyha meg így van, akkor meg Vitéziék vagy a Tárca, mondja ki,
11: miért?
10: A kedves nyugat-nógrádiak, itt nem lesz vasút felújítás a következő 20 évben, mert pont. Tehát, hogy ennyi, hogy ez legyen már a vége az egész történetnek, úgyhogy én még elindulok erre, akár Gabriellának is köszönhetően, és akkor ezzel még akkor fogunk foglalkozni. Na, pont, megyünk tovább, mert egy programajáros péntekünk van.

0: káros péntekünkben, kedves hallgatóknak, most itt vagyunk, és teljesen más a téma, egy megosláger után kb. Mert hogy sok minden fog történni a hétvégén, sok minden fog történni a jövő héten is, úgyhogy ezt vesszük most gorcső alá, és az első az nem más, mint a 15. Dunakeszi Fest, amely a mai napon kezdődik, és holnap is lesz. Nagyon fontos és nagyon jó programok vannak, és hát irány a reptér.
1: Így van, és azért egy jubiláló fesztiválról beszélünk, ami azért egy ekkora városnak, egy ekkora vonzás körzettel rendelkező városnak egy óriási ünnepe nyilván, tehát kis helyeken is nagyon nagy dolog, a 15 évet megél, 15 alkalmat megél egy fesztivál, de egy ekkora kötelezően komoly színvonalat hozni, hogy mondjam,
0: igen,
1: kötelezett város rendezvény, még inkább nagy dicsőséget érezhet akkor, amikor azt mondja, hogy ez bizony a 15. fesztiváluk. Úgyhogy le a kalappal előttük.
0: És ez milyen jó lesz. Vár a reptér téged is, Sanyi.
2: Tessék.
3: Na, az jó.
0: Igen. Tehát a mai napon... Mai napon is ugye holnap lesz pop, rap, rockzene, illetve a helyi tánc és a sport egyesületek is színpadra lépnek majd, ugye egy kétnapos fesztivál van, ma fog kezdődni, és a holnapi napon is lesz még, plusz még emellett majd azért beszélünk egy más történetről, de ez szintén a holnapi napra datálható, mégpedig ugye a Tisztítsuk meg együtt a Duna medrét felhívás, ami ugye hát mondja, mutatja a felhívás magáról, hogy akkor személyszedési akció lesz, úgyhogy erről is fogunk majd még beszélgetni mindjárt Győse Csabával, de azért ez egy jó dolog, hogy mondjuk megélt 15 évet bármilyen fajta fesztivál, bármelyik városban, közösségben.
1: Igen, ezt mondtam én is, hogy nekem mindig, amikor ilyen jubiláló számról tudunk beszélni, akár már csak a 10-estől 15-esről, az ettől magasabb számoknál pedig aztán végképp alaplemelés van, mindig az jut az eszembe először, hogy azt végig gondolni tényleg, hogy aki ennek a szervezésében, akár a kezdetek óta részt tud venni, vagy végig tudta követni ennek a nagyját, azért ez egy komoly megállásra készteti az embert és a visszatekintést az elmúlt időszakra. Nagyon-nagyon kell örülni annak, hogy ez létrejöhet, létrejön, meg annak is, hogy mondjuk, ha majd Dunakeszin vagyunk, és odaérkezünk meg a hír kapcsán, az, hogy a Dunakeszi közönsége, vagy akár amennyiben még ebben részt vesz a vonzás körzet,
0: biztos
1: lakossága, az, hogy ezt egy kb. Közös, nem tehervállalással, de közös részvétellel életben tartja. Tehát érdeklődik, tartja, megy, igényt tart rá, élvezi. Ezek mutatják azért azt, hogy ezek a közösségi, hogy is mekkora ereje van tulajdonképpen egy-egy városnak közösség megtartás tekintetében.
0: Így van, úgyhogy Csabát hívjuk mindjárt, és a polgármester úrral akkor átbeszéljük a mai esti programokat, átbeszéljük a holnap délelőtti személyszedési akciót, illetve a holnap, hát már délelőtről kezdődő szombati napját is ennek a fesztiválnak, pár meg a sláger után.

0: programot ajánlunk, imádjuk a pénteket azért, mert annyi minden program van itt Salgóterentől a Megyeri hídig, hogy hát fürdünk benne állandóan.
1: Kicsikét el is merülünk.
0: Igen.
2: Szóval kapaszkodni kell, hogy fölmaradjunk a felszínen.
0: Így van, úgyhogy ahogy mondtuk az előbb, ugye ez a szeptember első hétvégén hát kvázi újra megtelik élettel a Dunakeszi repülőtér, mert hogy ugye a mai napon, illetve holnap lesz a Dunakeszi Fest, ahol ugye pop, rap, rockzene, tánc, sportegyesületek és minden, ami kell. Erekek, kész, ennyi. És egy óriási banzáj lesz, ami mai napon
3: kezdődik. Elhiszem, és ez embernek bármikor kedvet tud csinálni.
0: Igen, készülnek a Dunakeszi lakosok, mert a környékbeliek egy ilyen nagy fesztre.
3: Meg is értem,
2: hát, és hogy is kell menni
3: az ilyen rendezvényekre.
0: Igen, igen. Kéne egy repteretemünk is csinálni oda a kórház mellé, azt mondom oda.
2: Ja, hogy a terület ott van, meg annak is csúfolják, hát viszonylag ritkán használják.
0: Igen, kéne, és akkor csinálni valami nagyot. Jó, Dunakeszi lakosok szerencsések, van reptér, és akkor ott lehet csapatni, és kész is rock'n'roll, és ott minden mehet. Úgyhogy ez a helyszín. Nyilván a város lakóinak nekem bemutatnunk a fesztivál, de azért a kora horderejű előadókról van szó, hogy nyilván meg fog mozdulni a környékbeli agglomeráció is, biztos vagyunk benne. Úgyhogy ha még nem tudnátok, hogy mik a programok, akkor tessék most fülelni, mert hogy Diósi Csaba polgármester felhívtuk, és nem csak a Dunakeszi Festről beszélgetünk, hanem egy kis közvetlen programról is, amely holnapi napon lesz majd, tehát szombaton délelőtt. Ezt majd még a beszélgetésünk végén megpendítjük, mert ez is egy szintén nagyon fontos téma, úgyhogy Diósi Csaba itt van a vonalban. Jó reggel, polgármester úr, szervusz!
4: Igen, sziasztok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na, hát megy a készülődés nagyban, gondolom, mert hogy a mai napon tényleg már indul a fesztivál. Egy picit beszélgessünk ennek a történetéről, mert hogy kvázi egy ilyen kis jubileumi két napról van most szó, mert hogy a 15-dik, ha jól emlékszem.
4: Igen, pontosan 15-dik. Hát így a történelembe visszamenülve egy érdekes dolog volt. Én 2010-ben lettem polgármester, és előtte volt lehetőségem, még a piaci szférában dolgoztam, és akkor voltam kint az Oktoberfesten. Uh-huh. És nekem az nagyon tetszett. És akkor azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha a Dunakeszin is lenne valami hasonló fesztivál, mint a Müncheni Sörfesztivál. És aztán, amikor polgármester lettem, akkor földobtam az ötletet itt a kollégáimnak, és nagy volt a lelkesedés, és már 2011-ben megszerveztük az első Dunakeszi Fesztet. Akkor ez egy nagyon, nagyon átütő dolog volt, hiszen sehol nem volt a környéken, és most már ugye nagyon sok helyen tartanak különböző fesztiválokat, de akkor ez egy igazán unikális dolog volt itt ezen a környéken, úgyhogy rendkívül nagy népszerűség volt akkor, és azóta is azt gondolom, hogy a dunakesziek körében nagyon népszerűségnek örvend. Persze ehhez az kell, hogy évről évre egyre színvonalasabb és egyre komolyabb előadókat próbálunk hívni, amit természetesen most már így a 15. alkalommal azért egyre nehezebb.
0: Hát gondolom...
2: Mindenki volt kb.
0: Nem csak azért, mert azt, hogy akkor ugye tudod, hogy akkor milyen árak vannak most már, tehát hogy azért bele kell nyúlni a zsebbe, hogyha egy ilyen fesztivált akarsz összehozni, pláne olyan line-uppal, mint ami mondjuk a mai, meg a holnapi napon is lesz. De húzzuk el a nézést, madzagot polgármester, hogy akkor ki kell tudtatok kooperálni itt a fesztivál két napja, tehát kik lesznek majd a színpadon?
4: Igen, hagyományosan úgy néz ki, hogy a pénteki napot igyekszünk így a fiatalabb korosztályoknak biztosítani, olyan fellépőket hívni, úgyhogy itt pénteken 20 órától Curtis lesz először, és utána pedig 22 órától Dash lesz a fellépő.
0: Ennyi.
4: Nagy-nagy szeretettel

0: várunk mindenkit, jelentős számú jegyelkelt már. Uh-huh. A dunakesziek kedvezményes, a nem dunakesziek fizetős a rendezvény, de azért igyekeztünk olyan árat szabni, hogy mindenkit, minél több embert tudjunk fogadni Dunakeszin. Maga a repülőtéri koncerthelyszín lehetővé teszi nagyon komoly számú érdeklődőnek a részvételét, úgyhogy kultúráltan fognak tudni megjelenni a fiatalok.
1: Akkor ez a mai nap, és akkor a szombati...
0: Igen, a szombati napot ott délelőtt az mindenki számára ingyenes, illetve 11-től körülbelül 3-ig lesznek programok, lesz az Alma Együttes, lesz Brennyúl, lesznek helyi fellépők, ez mindenki számára ingyenes, úgyhogy nagy-nagy szeretettel várunk mindenhonnan, Dunakeszin kívülről is érdeklődőket. Este 19 órától Demjén Ferencet hallgathatjuk, és utána pedig 21 órától a TNT fog koncertet adni.
1: Kell lennél te, gyerekek, tehát hogy, és akkor megvan a két nap, ez ilyen történet. Nagyon jó a line-up, szerintem nagyon, abszolút olyan, hogy nagyon komoly a történés, és akkor még annyi, hogy ez a szombati nap, ugye, ami 11 órakor fog kezdődni az Alma Együttestre, ugye az mellett azért, és hogy beszéltünk mi előzetesen a Csabával, azelőtt még azért egy eléggé komoly, hát környezetvédelmi akcióprogramot is indítottak, ugye, ami azért szintén fontos, erről beszéljünk, és ez főleg ugye itt unokeszi lakosok számára fontos, és hogy mondjuk, hogy minél több vegyenek részt, mert hogy itt hulladékgyűjtés, szemétszedés lesz, ugye, Csaba?
0: Igen, nagyon komoly hagyománya van Dunakeszin. Minden évben rendezünk városi szemétszedési akciót, de ez ettől független, hiszen itt most egy rendkívüli lehetőség adódott azzal, hogy a Duna vízállása ilyen alacsony és tartósan alacsony, úgyhogy olyan dolgok is előkerülhetnek, amivel egyébként soha nem találkozunk, és hát azt gondoltuk, hogy amellett, hogy idén volt már egy általános városi szemétszedő akciónk, amiben nagyon sokan vettek részt, és rendkívül jó szervezet volt. Most egy kivételes, itt amit hozott az élet, azt megpróbáljuk kihasználni, és egy plusz akcióval a Duna medrét is megtisztítanánk ott, ahol felszínre jöttek egyébként.
1: Aha.
0: Komolyabb, korábban beleejtett, vagy nem tudom, valahogy a Duna medrébe került különböző dolgok. Itt szemeteket is, roncsokat is, mindent, amit tudunk, összeszedünk, illetve a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság is ebben részt vesz, tehát a komolyabb tárgyakat, amit nem tudunk ilyen lakossági módon eltávolítani, azt feléjük közölni kell, és akkor a nagyobb roncsokat, azokat ők fogják eltávolítani, de ami mozdítható, azt mi most szépen összeszedjük, és igyekszünk megtisztítani a medret. Sőt, hát voltak itt olyan ötletek is, hogy a strandunkon ugye a víz alatt helyenként előfordul, hogy egy-egy olyan kő van, amire nem számít az ember, és ilyen belerúgnak, amikor mennek be, hogy most ezeket is egy kicsit el tudjuk rendezni. Úgyhogy lehet, hogy erre is sor fog kerülni, hogy kicsit a medret is átláthatóbbá tesszük, azt a részt, amit strandnak használunk.
1: Aha, de jó. Nagyon jó. Oké, hát Csaba, köszönjük szépen az infokat. Bíztatunk minden dunakeszi lakost, hogy ezen vegyen részt a szombaton, a pont, tehát holnap, és hát mindenkinek azt, hogy akkor ez a 15. fesztivál, ez legyen jó. Sőt, biztos, hogy jó lesz, úgyhogy nagyon sok érdeklődőt kívánunk nektek. Polgármester úr, köszönjük szépen az infókat.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
1: Szia, minden jót.
2: Szia.
1: Tudjátok, hogy jutott még eszembe ezzel kapcsolatban?
3: Mesék.
2: Hát, tudod. Nekem is volt, ami eszembe jutott.
1: Hát, hogy tudod, ez így nem ingyenes. És ez így nagyjából természetes Dunakeszin.
3: Yeah.
1: Mennyire érdekes az, gyerekek, hogy ez miatt úgy senki sem ágál. Tudod, hogy így feláborodunk azért, mert a szűgyieknek ingyenes a huligánsz. Nekem meg nem, mert én válaszagyarmati vagyok, és nekem fizetni kell a jegyé. És ez valahogy mondjuk Dunakeszin...
3: Nem kérdés.
1: Nem kérdés, gyerekek. Ez az egyik, ami eszembe jutott. Jogos. A másik meg az, hogy na hát, hogy egy kétnapos rendezvény egyáltalán elmennek kérni pénzt belépőre.
3: Hova süllyedt a világ?
2: Én még tanácsot tudnék adni, hogy jövőre hogy lehetne még újítani és
1: érdekes. Te, mint tapasztalt rendezvényszervező.
2: Nem, csak egy ötlet.
3: Mit akarsz?
2: Norbi, te voltál már itt?
3: Hogy parancsolsz?
2: Voltál már ezen a fesztiválon?
3: Nem voltam.
1: Még én sem.
2: Na hát ettől lenne különleges, amikor meghívnának és fellépsz.
3: Aha. Attól biztos különleges lenne, de...
1: Megint be akarja magát kuncsorogni, ilyen helyekkel nem akarta fizetni. Látod? Most miről beszélek én? Miről beszél ő? De ennyi. Tipikus. Tipikus hát karvaj. Ennyi a történet. Úgyhogy nekem ez eszembe jutott valahogy. Jogos. Most itt a Balassagyarmat környékiekhez szólok. Úgy. Látjátok, hogy... Vagy érted? De
2: én tudom, mi lesz a válasz a Balassagyarmatinak.
1: Nem csak annak, hanem Salgó Tarjának is ingyenes volt az Edda koncert 20-án, meg a Váciaknak is, a, nem tudom én, tehát itt a
2: de hal
1: is.
2: Azt fogják mondani, hogy ott más a megélhetőség, ott van munkalehetőség.
1: Aha, igen, de itt az elvek, itt az elvek, gyerekek, tehát hogy
3: egészet, hogy nézed, hogy tekinted.
1: Igen.
3: Csak mindegy. Az ingyenes, csak igen. Az ingyenes. Igen,
1: mindegy, ez csak így eszembe jutott zárójelben, úgyhogy pont.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Továbbra is jelentős nehézségekkel küzdenek a hazai méhészek. Erre hívta fel a figyelmet a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnöke. Diósi László a Nógrád vármegyei méhészek szezonzáró családi napján úgy fogalmazott, míg 30 évvel ezelőtt a magyar méz korlátlanul felvásárolható, kiváló exportcikk volt, addig ma egy 150-200 családos főállású méhészet sem tud akkora jövedelmet biztosítani, mint egy multinacionális vállalatnál betöltött pozíció. A piaci helyzetet nehezíti, hogy a Dél-Amerikából és más külföldi országokból beáramló olcsó méz miatt a hordós értékesítés már nem rentábilis. Hozzátette, a termelők egyetlen kitörési lehetősége a közvetlen háztól történő üveges értékesítés. Az Egyesület most abban próbálja segíteni a méhészeket, hogy elsajátítsák az ehhez szükséges kereskedelmi és értékesítés technikai módszereket. Nem csak a nyírjesi üdülőövezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztorony a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csaknem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a bicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását.
5: Időjárás.
6: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Vár rátok a Dunakeszi Fesztivál a mai és a holnapi napon, erről beszélgettünk az előzőekben Diósi Csabával, és hát igen, a vége gondolatok. Még azért itt nyüzsögnek a fejben, lehet azt mondani, ugye a beszélgetést lezárván, mert hogy hát bizony gyerekek, aki nem Dunakeszi lakos, annak fizetnie kell egy Curtis koncertért mondjuk, vagy egy Dashért, vagy leköperkálni egy kicsit, például TNT-re, meg Demjén Ferencre, ajajaj, úristen.
1: Ennyi.
2: De csak de mondjuk nekem azt tetszett, amit Csaba mondott, hogy azért München egy mekkora város, és azt mondja, hogy tényleg nem tudom, mekkora a München lakosság lényegben, és
1: nem kevés.
2: Nyilván mindenki tudja azért, meg utána lehetne nézni. Most az idő hiányában én ezt most nem teszem, nézzétek el nekem. De hogy összehasonlítod, érted, és azt, hát ha Münchenben ez működik, a sörfesztivál, mert onnan indult Csabának az ötlet, akkor nehogy már Dunakeszire ne hozza el, érted? És itt van, 15 éve működik. Hát óriási.
1: Az igen.
2: Nekem tetszik az elszántság. Tetszik az, aki mer nagyot álmodni.
0: Ez az.
2: Nem tetek róla. Nekem az tetszik.
0: Jó van, igen, úgyhogy a mai napon mi van? Igen, Dash, meg Curtis, holnap TNT és Demjén többek között.
1: Pontosabban Demjén TNT.
0: Igen, húzigálja a bajszomat a Brennyúl, hogy találkozunk és verekedni fogunk.
1: De ezt keresi a baj.
0: De keresi.
1: Keresi a baj.
0: De ezt nem kommentálom egyébként.
1: Szegény nyugszi. Előbb-utóbb össze fogtok futni.
0: Előbb-utóbb valamelyik buliban találkozni fogunk, és néhány...
2: Hát téged a nyusz.
0: Igen, és néhány sör, illetve keresztes után leszek olyan állapotban,
1: én azt várom,
0: hogy találkozz.
1: Én azt várom, azt a szituációt várom, természetesen szintén a vicc hangulatában és keretében, amikor te valahol speakerkedsz adott esetben, és...
0: És meglátom?
1: Nem.
0: Ő lesz az egyik fellépő.
1: Yes. Kénytelen leszel bekonferálni.
0: Nem fogom.
1: Mit fogsz mondani?
0: Nem fogom. Először is, tudod, úgy, mint a filmekben, tudod.
1: Menjetek fel a színpadon.
0: Úgy, mint a filmekben, amikor megy a baseball meccs, vagy úgy nézni, és akkor elkezdik verni a kabalát. Tehát én ráugrok egy ilyen jumpot tolok, leveszem a fejéről
1: ezt.
0: Megmutatom, ki ez az ember? Bár múltkor megmondtuk, hogy ki ez.
1: Igen.
0: Igen, és akkor utána lesz, ami lesz alapon. Na, de a lényeg, hogy ma is, meg holnap is. Dunakeszi Fest, és
2: jaj, fizetni kell, Isten!
0: Az előre bezárva, és tisztítjatok meg a Dunának a mentét, medrét, jó? Igen. Holnap 10-től nagyjából délig.
1: Milyen jó pofogy a strandot is.
0: Igen, tehát, hogy most
1: soha.
0: Öröm az ürömben, hogy most azért rá tudnak menni arra, hogy akkor nem kell, nem tudom én, a szonára végig menni, hogy mi van, ki tudnak venni olyan dolgokat, és amiket eddig nem tudtak. Baleset, megelőzés, biztonság, vízminőség, sok minden, ami... hozzátartozik, ez klasszesz, úgyhogy mozgalmas lesz a Dunakeszi lakosok hétvégéje, úgyhogy nagyon jó szórakozást, meg jó kis munkácskát kívánunk nektek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.

0: download. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton a Palócligetben.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speci járóra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speci járóra, zálog ékszerüzlet.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
5: Itt a Megafon. Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Mentőautóval bővült az Ipoly-völgyi különleges mentők jármű flottája. A fejlesztés nem csak Balassagyarmat és a térség mentő ellátását erősíti, hanem a szervezet tagjainak képzésében is kulcs szerepet játszik. Renner Péter, az Egyesület kommunikációs vezetője rádiónknak elmondta, az új járművel az országos mentőszolgálat irányítása alatt a közvetlen mentési feladatokba is be tudnak kapcsolódni. Emellett a gépkocsi a gyakorlati oktatást is szolgálja, a mentőápolói tanfolyamot végzett önkéntesek harmadikként, úgynevezett szekundánsként vonulhatnak majd a mentőtiszt és a gépkocsi vezető mellett, hogy megszerezzék a szükséges szakmai tapasztalatot. Hozzátette, az Egyesület az új kapacitással a Nógrád vármegyei rendezvénybiztosításokból, mentőkészenlétből és az őrzött betegszállításból is nagyobb részt tud vállalni, különösen a helyi kisebb és közepes méretű rendezvények esetében. 100 millió forintról dönthetnek a dunakeszi lakosok, már ki lehet tölteni azt a kérdőívet, amely során az önkormányzat felméri a helyiek fejlesztési igényeit. A közösségi költségvetéshez október 15-ig lehet javaslatokat tenni, ezt követően novemberben lesz lehetőség a szavazásra. Felvették a Nógrád vármegyei értéktárba a Diós Jenői fekete menyasszonyi ruhát, így ez a népviselet hivatalosan is helyet kap a nógrádi értékek között. Az elismerő oklevelet a község Drégely Palánkon a 20. vármegye napon kapja meg. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. A Duna alacsony vízállása, a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltó tömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Az orosz biztonsági szolgálatok aktívan készülnek a dán védelmi ipar elleni szabotázs akciókra. Többek között erről beszélt a dán kémelhárítás vezetője egy interjúban. A Telex szerint a magasrangú tiszt úgy fogalmazott, annyira konkrét tervekről szereztek tudomást, hogy az aggodalomra ad okot. Az interjúban gyújtogatásokra is utalt, szerint az oroszok különösen azokat a vállalatokat célozzák, amelyek érintettek az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtásban.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
9: Időjárás.
6: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
10: nyekiautóház.hu.
11: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
7: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
13: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
9: Megafon.
12: Nagyot szól.
14: A hírek után itt vagyunk, jó rádiózást mindenkinek, programot ajánlunk, mégpedig Nordikával, jó reggelt!
15: Szép reggelt kívánok!
14: És Sönderrel, jó reggelt!
16: Jó reggelt, sziasztok! Na. Igen, programot ajánlani mindig jó, mert van hová menni.
14: Igen.
15: Akkor igazságok reggelről.
14: Igen, érted? Ez már nincs egy magasság. Na, a számomra elfogult vagyok, mert az egyik, hanem legkedvesebb, legkellemesebb, és az én a habitusomhoz kapcsolódó, vagy legjobban illő fesztőt fogunk beszélgetni, és ahogy mondtuk már korai reggel is, ilyenkor általában mindig a hétvégéket szoktuk bepromózni, de annyi minden van, hogy most már azért kell a jövőt is gondolni, úgyhogy kedves hallgatók, ugye Szeptember Fest lesz jövő héten, szeptember 11-én és 12-én, ez egy nagyon-nagyon chilles, nagyon-nagyon jó történet, és már mondtuk reggel is, hogy ha gondolkoztok abban, hogy akkor meg egy picit kimozdulni, nem akartok egy ilyen brutál nagy buliban ott lenni, nem akartok kvázi nagyon sok embert magatok körül, ugyanakkor egy picit chillt akartok, egy picit azt, hogy egy gyönyörű szép parkban, a ligetben, a szabad ég alatt, minőségi söröket fogyasztva, jó kis zenéket hallgassatok, élő muzsikákat, utána pedig egy kis retrós parti, akkor ez a ti helyetek, mert hogy
16: nem
14: minden évben ilyen.
16: Tavaly is mondtad ezt a dolgot, hogy ott tényleg milyen minőségi választék van, és nagy választék, és tényleg, hogy minőségi, ez engem annyira elgondolkodtatott, mert ugye a legtöbb helyen az a lényeg, hogy valami legyen, persze bőven van, de hogy hát szerintem nem nagyon adnak a minőséget.
14: Hát ugye ez
16: minél egyszerűbb legyen.
14: Igen, de mondjuk attól függ, hogy milyen rendezvényt akarsz szervezni, és tehát mindenhol egy típusú sör legyen, vagy mondjuk nem tudom én leessen olyan belga sört is csinni, mert mondjuk megáll a kanál. Tehát, hogy olyan habja van. Most csak itt mondok egy példát.
15: Hát azért sokban függ attól, hogy ki a főszponzora mondjuk egy adott rendezvénynek. Nyilván. Tehát ezért, hogyha az ő forgalmazásában nincs benne, ez az ilyen kb. Ritkosságnak számító sör, mint amit most Ádi mondott, ez a finom belga, én nem értek a sörökhöz igaziból, de lehet, hogy azért az nagyban befolyásolja egy-egy rendezvény sörbeli felhozatalát.
14: Igen, meg a másik az, hogy ugye Szombati Ádám, akivel fogunk beszélgetni, rendezvény szervezési filozófiája, az én nagyon adom, mert hogy olyan zenekarok önnek évről évre, amiket nem ismerek.
15: Uh-huh.
14: Tehát, hogy itt nem az van. Jó? Tehát, hogy jön a Ki ez a például, amely az Öröm a zenét tehetségkutató nyíregyházi győztese.
15: Nyilván nem tudjuk ismerni.
14: Tehát, hogy értitek? Lesz. Tehát, hogy nem az lesz a cél. Tehát más az egésznek az összetétele, mint mondjuk egy nagy belváros és Örömnek.
15: Ugyanakkor kockázat is van benne.
14: Igen, de általában mindig jól jön ki a történet. Már csak azért is, mert hogy tényleg eljössz, kíváncsi vagy, meghallgatod, és az egész feeling is, ezt mondom tényleg Váctól, nem tudom én, Veresegyházig a hallgatóknak, hogy gyertek, mert hogy nagyon klassz az egész, és ilyen kis finom csilles történet, úgyhogy már is átbeszéljük ezt Szombati Ádámmal.

0: programot ajánlunk nektek, mégpedig Balassagyarmati programot ajánlunk nektek, mégpedig jövő hét, ugye szeptember 11-12, és a September Fest az, ami a programajánlós péntekünk mostani nagyon fontos fő napirendi pontja. Egy pénteki, meg egy szombati nap az, amiről tudunk itt beszélni. És azt mondtuk az előzőekben, hogy hát nekem, nekem nagyon közel áll a szívemhez ez a projekt. Én voltam ott, talán még ezért hopmesterkedés is voltam, nem tudom, már emlékszem. Tehát az elsőnél, amikor még a nagy színpadon is volt, akkor hopmesterkedés is volt. Aztán fel is léptem, aztán ugye ott először a nagy színpad, a Palóc nagy színpadon is volt helyszín, aztán utána az egész felkoncentrálódott ugye a terasz környékére. Nagyon helyes volt a döntés szerintem. És egy nagyon-nagyon élhető és egy nagyon-nagyon chilles történet. Az nagyon jó zenékkel, nagyon jó kajákkal, nagyon jó sörökkel és nagyon jó
1: dolgokkal. Hát azon kevesek közé tartozik ezen a Globuson, aki a September Fest minden egyes kis területén, minden egyes kis négyzetméterén, értjük ezt valóban tényleg a színpad mögötti, színpad előtti, söntések és különböző csapok előtti területeken is megtalálta a helyét, és mindezt úgy, hogy mindegyikből jól jött ki. És
2: egyébként én nagyon szeretem a szeptemberi hónapot, mert akkor rengeteg programot, tehát azt gondolná az ember, hogy tudod, van nyár, fesztivál időszak, mindenhol buli, hegyek, és akkor úgy mit tudom, jaj, akkor augusztus vége, és akkor lezárul minden a tűzijáték, a 20. a környékén, aha. És nem, mert a szeptember az beerősít, mert mindenhol rendeznek ilyen szeptember feszteket, akkor ilyen autós eseményeket, hát lásd, ugye nekem is majd a rekordkísérlet jövő héten lesz.
0: Ez fölér egy fesztivállal.
1: A minimum.
2: Fölér egy fesztivállal.
0: Hát igen, nem, itt, hogy itt azért tehát, hogy ez most egy puffogtatszél, nem tudom miket, hogy akkor szerintem olyan sok,
1: sok
0: fesztivál van. Egyébként meg veszélyes a történet. Tehát ugye az, hogy elindul a szeptember, fölmennek a gyerekek, fölmennek a gyerekek Budapestre, egyetemisták lesznek, mindenhova elmennek, akkor maradjunk ennyiben, tehát innentől kezdve, akik eddig mondjuk itt voltak a nyáron is, ők már eltűnnek, tehát igen. Ugye, hogy ebbe is érdemes belegondolni, és ugye ugyanakkor meg egy picit rágondolsz, hogy akkor figyelj, lemegy még az első hét, akkor kolesz izé, jöjjünk már még vissza Balassagyarmatra egy hétvégét, kinek milyen az első, beszéljük meg, izé, már 18 éves elmúltál, akkor azért iszogathatunk is, tehát hogy érted, hogy akkor van még egy ilyen pont, ahol még azért visszahív, és akkor gyertek, dumáljuk át az egészet, tehát, hogy nem annyira magától értetődik azt, hogyha már szeptember, hogy ha még szeptember van, akkor fesztivált fogsz csinálni, mert úgyis mindenki itt van.
1: Pontosan
0: még
1: abban a koncepcióban nehéz még, amit az Ádám is választott, ugyanakkor ez
0: mármint nem én, hanem a Szombati Ádám.
1: A Szombati Ádi választott, az pedig ugyanaz, hogy nem megy bele abba, hogy fősodorból hozzuk a százszor, jó, nem mint az rossz lenne, de a százszor hallgatott fellépőket, hanem jön egy egészen más friss vonallal.
0: Más mozi.
1: És az ezzel együtt nyilván nagy kockázatot jelent. Főleg, hogy hozzáveszünk, amit az előbb mondtál, tényleg itt a fluktuációját hitten a fiatalságnak a különböző városok között. A dolog kétszeresen is nehéz. Ugyanakkor Ádinak bejön.
0: Szerintem igen, hogyha Szombati Ádám a September Fest főszervezője itt van a vonalban. Ádikám, jó reggel, szia-szia!
3: Hello, Ádikám! Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Na, jó van akkor, most, hogy megegyeztünk a témának, és mindenkit arra búzítunk itt a két vétel közöttünkben, hogy a jövő héten jöjjön el hozzátok. Mondjuk el akkor azt, hogy milyen felhozatallal fogsz készülni erre a két napra, mert hogy nagyon jók a sztorik, nagyon jók a fellépők, a zenei a szereplők, úgyhogy egy picit...
1: Plusz az innivalók.
0: És egy picit, úgyhogy csemegézzünk Ádika, vagy akkor hogy hoztad össze ezt a két napos most?
3: Igen, ez is idén kétnapos lesz, hogy a 6. alkalommal rendezzük meg szeptember 11 és 12-én a 6. szeptember fesztet. Tavaly is kétnapos volt, idén is ebben maradunk, kicsit egy intenzívebb a program. Úgyhogy péntek szombaton várunk mindenkit szeretettel a Palószligetbe, és a koncepció hasonló, mint a korábbi évekhez. A September Fest nyitó programja, az Ovis nap, ami ugyancsak a Palószigetben van pénteken, aha, záró programja, Farkasházi, Réka és Tinta Nyúl. Piciknek szól a dolog, de itt már ugye bevonjuk a felnőtteket, hiszen jönnek a kicsik táncolni, a felnőttek már meg tudják nézni, hogy mit fognak inni este.
0: Így van.
3: Akkor vissza tudnak jönni egy stand-up comedy-re.
0: A taktika! Anyu, gyere, nézzük meg a gyereket közben, apu meg végignézi a sörcsapokat.
3: Apu le tudja csekkolni idén is, ugye milyen kis üzemi söröket hozunk, ugye, ahogy elmondtátok, ez a mini sörfesztivál nem arról szól, hogy rengeteg nagy üzemit hozunk és óriási mennyiséggel készülünk, hanem sok kicsit hozunk, olyanokat, amiket senki, vagy igazából kevesen ismerhetnek, valami különlegességet teszünk bele mindig, ebbe a koncepció mindig az, amit ti is mondtatok. Ízzenekarok, eldugott kis városokból, vagy akár nagyobb városokból fiatal tehetségek, és a gasztronómiában is olyan dolgok, amikkel ritkábban találkozik az ember.
0: Tök jó. Zárójel, bocsánat, csak az, hogy kicsit még a tuningoljam itt az ovis vonalat, meg az apukák, hogy csekkolják le a söröket, hogy én játszottam Farkasházi, mi játszottunk a smokinggal a Rékáik után, még egy pár éve Récságon, és tehát, hogy eszméletlen jó. Igen, és hát egyébként én a zenész kollégáknak is ajánlom, hogy kimenjenek, mert egyébként a turbózenekarnak a dobosa az, amely a Rékáikat kíséri.
1: Tudom, az anót azt mindig mutattad nekem.
0: Igen, tehát, hogy zárójelben
3: zárva. Nagyon jó zenekar, igen. Ismerem őket. Nagyon jó. Hát ők fonogramdíjasok, tehát nem véletlenül kaptak egy ilyen elismerést. Tényleg ez a gyerek zenekar, ez nagyon profi. Nagyon minőség, és ezért kicsiknek és nagyoknak is lehet nagy élmény.
0: Abszolút, igen. Na, és akkor nézzük, hogy állunk össze.
3: Ha ezen túljutottunk, akkor nyilván egy kis stand-up comedyvel a Duma Színházból és a Zsóder Klubból is, mert vendégelőadók jönnek, Polgács Udi, Fehér Gáspár, Duna Dávid, Szőke Dániel, ők is azok, hogy nem minden nap látsz a képernyőn, de leülsz egy ilyen lazzal baráti sörözgetéshez, biztos, hogy mosolyt tudnak csalni az arcotokra. Utána kezdődik az este, a főfelépünk a Subtons. Ők is egy nagyon-nagyon-nagyon jó zenekar, és ugye az az apropója ennek a felkérésnek és a meghívásnak, és köszönjük nekik, hogy elfogadták. Sajnos ők idén felosztanak, valószínűleg ez az utolsó, vagy utolsó

0: a bulikat csinált, úgyhogy őt sem hagyhattuk ki a sorból, hiszen minden nap péntek is, és a szombat is ilyen záró bulival zárul, és ugyanígy a szombat is egy kis tematikai dolog van a zenei felhozatalban, itt pedig a fiatal tehetségek kerülnek majd színpadra. Nem utolsó sorban, ugye van egy nagyon tehetséges énekesnő a Balassagyarmatnak, Rodák Rebeka, aki megnyerte az idei Öröm a Zene tehetségkutató Balassagyarmati fordulóját, hiszen mi egyébként helyszíne vagyunk minden évben az Öröm a Zene Balassagyarmati tehetségkutatónak, és így ő utána
1: visszatér a büntet színhelyére, visszatér.
0: Így van, kicsit nagyobb színpadra, kicsit nagyobb közönség előtt, de ugyanazzal a csodálatos hanggal ajándék az meg minket, és meg lehet majd őt hallgatni, meg lehet őt ismerni, és pont ebből kifolyólag szerettük volna még valakit megmutatni az Öröm a Zenében. A tehetségkutató Nyíregyházan is van egy nagyon tehetséges srác, Kieza, vele már Budapesten sok helyen lehet vele találkozni, akár a Turbinában, vagy máshol már régen fellép. Nagyon tehetséges, most két barátjával egy egész estés koncertet fog nálunk adni, de hát, hogy nem ismeri senki, én biztos vagyok benne, hogy aki eljön és meghallgatja, tudni fogja a nevét. Nagyon jó a srác, úgyhogy érdemes kilátogatni, és utána nyilván egy záró buli, egy másik fiatal tehetség, Széchenyi DJ, Taylor Bence, óriási 80-as, 90-es és 2000-es évek zené bulit fog csinálni nálunk. Ezeket nyilván körülöleli a Szeptember Fest kisüzemi jellege, vagy ilyen mini családi fesztivál jellege.
2: Nagyon mondod.
0: Kisüzemi serek, házi burgerek. Idén tavaly is nagy siker volt, kemencében sült nápolyi pizzák, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk. Óriási minőségű kisüzemi sör felhozatal lesz. Külön a bevált már cseh sör pavilon mellett készülünk egy magyar pavilonnal, ami azt jelenti, hogy lesz magyar habzóborok, magyar borok,
1: wow,
0: és békés Szent Andrási sörök. Ezt is úgy hozzuk el, hogy egy exkluzív ajánlatot kaptunk a békés Szent Andrási söröktől, és egész évben tartjuk a söreit. Ők is lefőzik a bajor Erdinger búzát, és lehet majd nálunk csapon kapni. Úgyhogy elég jó lesz a sörfelhozatal is.
1: Na, jó van. Hát kellene több, kedves hallgatók, ennyi jövő héten. Jó péntek, szombat, Szeptemberi Fest. Ádi, találkozunk jövő héten. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszi, Ádi. Sziasztok.
3: Minden jó. Ciao, ciao.
4: Köszi, ciao.
1: Na, ennyi, gyerekek. Jó? Még az összefoglaljuk, hogy mi van, hogy van, de Szeptemberi Fest. Kész, ennyi.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Mentőautóval bővült az Ipolyvölgyi különleges mentők jármű flottája. A fejlesztés nem csak Balassagyarmat és a térség mentő ellátását erősíti, hanem a szervezet tagjainak képzésében is kulcs szerepet játszik. Renner Péter, az Egyesület kommunikációs vezetője rádiónknak elmondta, az új járművel az országos mentőszolgálat irányítása alatt a közvetlen mentési feladatokba is be tudnak kapcsolódni. Emellett a gépkocsi a gyakorlati oktatást is szolgálja, a mentőápolói tanfolyamot végzett önkéntesek harmadikként, úgynevezett szekundánsként vonulhatnak majd a mentőtiszt és a gépkocsi vezető mellett, hogy megszerezzék a szükséges szakmai tapasztalatot. Hozzátette, az Egyesület az új kapacitással a Nógrád vármegyei rendezvénybiztosításokból, mentőkészenlétből és az őrzött betegszállításból is nagyobb részt tud vállalni, különösen a helyi kisebb és közepes méretű rendezvények esetében. 100 millió forintról dönthetnek a dunakeszi lakosok, már ki lehet tölteni azt a kérdőívet, amely során az önkormányzat felméri a helyiek fejlesztési igényeit. A közösségi költségvetéshez október 15-éig lehet javaslatokat tenni, ezt követően novemberben lesz lehetőség a szavazásra. Felvették a Nógrád vármegyei értéktárba a Diós Jenői fekete menyasszonyi ruhát, így ez a népviselet hivatalosan is helyet kap a nógrádi értékek között. Az elismerő oklevelet a község Drégely Palánkon a 20. vármegye napon kapja meg. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. A Duna alacsony vízállása

0: Pécsi hőerőmű és a mohácsi Farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltó tömlőket használtak, itt tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Az orosz biztonsági szolgálatok aktívan készülnek a dán védelmi ipar elleni szabotázs akciókra. Többek között erről beszélt a dán kémelhárítás vezetője egy interjúban. A Telex szerint a magasrangú tiszt úgy fogalmazott, annyira konkrét tervekről szereztek tudomást, hogy az aggodalomra ad okot. Az interjúban gyújtogatásokra is utalt, szerint az oroszok különösen azokat a vállalatokat célozzák, amelyek érintettek az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtásban.
1: Időjárás.
0: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Szeptember Fest vár rátok a jövő héten pénteken és szombaton Balassagyarmaton a Palócligetben. Ez a témánk, még is erről beszélgettünk az előbb drága Drusámmal, Szombati Ádámmal, aki már most már hatodik éve szervezi ezt a nagyon klassz kis fesztivált, nagyon klassz dolgokkal és igen, nagyon klassz zenékkel.
1: És ugye, következetességgel.
0: Igen.
1: Mert
0: igen.
1: Azért azt lehet látni, hogy amit ő egyszer elképzett és felvázolt, hogy minek a mentén fogja megrendezni és azért a tisztelt közönség elé hozni ezt a rendezvénysorozatot innentől, vagy minden évi rendezvényt, ahhoz tartja magát, és nagyon jól működik.
0: És ami fontos, hogy tényleg, aki az igényes magyar zenét szereti, az menjen a Subtones-ra. Tehát olyan zenekar, gyerekek, hogy megőrültök. Én behozok egy ilyet, jó? Az egyik legjobb nótájuk, az a Nem segít más. Olyan groove van benne,
1: síres?
0: Hogy egyszerűen teljesen profi, világszínvonal. Abszolút világszínvonal.

0: Zseniálisok.
1: Zseniálisok. Világszínvonal. Úgyhogy már csak ezért is tessék.
2: És milyen kár, hogy ők
1: feloszlanak. Hát gondolom, az egy nagy projekt, sokan vannak benne.
2: Nehéz összetartani egy időn
1: keresztül. Igen, ugye ott a Jónás Verrelyektől kezdett, de gyakorlatilag mindegyik brutálisan képzett zenész, mindenkinek szerintem 73.428 projektje van.
2: Igen, igen.
1: És valahogy...
2: Nem fér vele már ez.
1: Igen, meg azért gondolom, mivel sokan vannak, lehet, hogy nem mindenhova tudnak kellő minőséggel, vagy minőségi körülménnyel, sokan már nem akarják.
2: Megszólalások nem mindenhol könnyűek. Hát igen. Ilyen nézszámú csapatot meghangosítani sem vicces.
1: Igen, úgyhogy jövő hét, jó, és akkor péntek szombat, pénteken a Balassagyarmati Parkosligetben a teraszon 5 óra környéken nyílnak a pavilonok, Farkasházi Rékáék itt vannak 17:30, egy kis 6:30-es stand-up comedy, a Subtones, The Subtones, az 8:30-kor jön, utána pedig DJ-s buli van, és akkor szombaton szintén 5:00-kor nyílnak a pavilonok, Rebeka 6:00-kor játszik, lesz egy ilyen sörcsapoló verseny is majd, és a Nyíregyházi Öröm a Zene tehetségkutatónak a győztese, ki ez a, fog fellépni, majd a Time Machine, tehát egy kis buli még estére.
3: Jó hangzik.
1: Így áll össze rengeteg minőségi történet, ami vár rátok, úgyhogy tessék bejönni a jövő héten naptárba, péntek szombat.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
1: Reklámot hallottak.
9: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Továbbra is jelentős nehézségekkel küzdenek a hazai méhészek. Erre hívta fel a figyelmet a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnöke. Diósi László a Nógrád vármegyei méhészek szezonzáró családi napján úgy fogalmazott, míg 30 évvel ezelőtt a magyar méz korlátlanul felvásárolható, kiváló exportcikk volt, addig ma egy 150-200 családos főállású méhészet sem tud akkora jövedelmet biztosítani, mint egy multinacionális vállalatnál betöltött pozíció. A piaci helyzetet nehezíti, hogy a Dél-Amerikából és más külföldi országokból beáramló olcsó méz miatt a hordós értékesítés már nem rentábilis. Hozzátette, a termelők egyetlen kitörési lehetősége a közvetlen háztól történő üveges értékesítés. Az Egyesület most abban próbálja segíteni a méhészeket, hogy elsajátítsák az ehhez szükséges kereskedelmi és értékesítés technikai módszereket. Nem csak a nyírjesi üdülőövezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztorony a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csaknem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a bicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását.
0: Időjárás.
10: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
0: Közlekedés.
10: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
7: Nagyot szól.
9: Elmúlt 9 óra ezek voltak a hírek, úgyhogy megyünk tovább a pénteki start menüvel, kedves hallgatók. Jó beírni a programokat, jó, amelyek az előző két órában itt szóba kerültek, mert a tényleg tök jók. De hát lezárjuk, megyünk tovább, mert hogy más, mint más az, ami most következni fog. Szerintem mindenki tudja, hogy micsoda. Ugye, Sanyi?
11: Na, így van, jönnek a megaslágerek. Szép délőtöt kívánok én is mindenkinek. Itt a 95.7-en és a 91.9-en. Aztán érkezik hozzánk Varga Bíró Tamás. Szerintem mindenkit fog nyűgözni.
9: Az biztos, klasszikan megyünk tovább, hogyha jól tudom, mindjárt érkezik.

0: Kék halál.
1: Klasszikolásunk folytatása következik a tegnaphoz képest. Maradunk mindennél is.
2: Maradunk, annyira maradunk, hogy jó reggelt, és mindenkinek, aki minket hallgat, már rögtön jön is a havai géb, ami egy hal.
1: Én szeretném Hawaii-t, hogyha igen. Én el lennék Hawaii-on nagyon.
2: Mint hal.
1: Is.
2: Élnél, mint hal a vízben.
1: Hawaii hala.
2: Ott a kis Lilo, meg a hullala, Stitch, hal. Meg a hullala, meg a hullahop, meg a hulla, meg a hop, és akkor úgy lenném.
1: Én bírom
2: Hawaii. Hát ez a Hawaii géb, ez több száz méter magas, függőleges, víz alatti csúszós vízeséseken mászik fel. Hernyószerű mozdulatokkal, úgy, hogy a szájával harap, és a medence úszóival, így.
1: Akkor hogy föl eszi magát.
2: Föl rágja magát
1: a vízesése.
2: Méteren. Igen. Folyás irányjal szembe, és ezt azért teszi, hogy elérje az édesvízi ívóhelyét. Nem az ívó? Ívó. Tehát ugye, hogy mi állatok, hát lehet mondani, hogy az ember is egy állat, mi állatok mit meg nem teszünk azért, hogy szaporodjunk, ugye? És itt köszönjük meg a jó Istennek most ebben a pillanatban, hogy nem havai gépnek teremtett minket, és minden udvarlás alkalmával víz alatti vízeséseket kellene megmásznunk a szánk meg a lábunk segítségével.
1: Meg kell tenni, te harcolni kell a szerelemért.
2: Igen, ez már szerintem az, ahol én feladnám.
1: Igen.
2: Jó, tehát, hogy ez biztos,
1: nem, én ott
2: nem.
1: Lennélek, én is így mennék. Igen. Föl, és akkor, na, gyere Tamás!
2: Vagy mentorálnál, igen.
1: Megtollak, vagy valami, hogy gyere, igen, ott van, vár rád, piroska.
2: Fú, menjünk. Édes Jézusom, nem akarnék.
1: Gyerünk.
2: Nem akarunk.
1: Már
2: nem
1: csak
2: akarunk.
1: Négy vízes is van hátra a hullala kikötőig.
2: Igen.
1: Hívás!
2: Na, mondtam a... Ívásra házhoz jövök, ugye? Tehát, hogy mint a lazac. Na, mondtam, hogy nem mondtam, voltunk Békés Csabán, Lilla énekelt, nagyon jó volt.
1: Na!
2: Több, hát legalább 500-an voltak, tehát tele volt a tér.
1: Az jó!
2: Szent István tér, gyönyörű volt Andrész Feri barátunkkal, és tényleg nagyon jó volt. A koncert után megtámadott egy imádkozó sáska. Évek óta nem láttam imádkozó sáskát.
1: Én napokban itt lent a kaputelefonnak a tetején.
2: Ezek szemtelenek. Ezek megpróbálják elfoglalni az élőhelyeinket. Majd csak figyeld meg. Először csak imádkoznak, utána meg esznek, meg harapnak. Tudod?
1: Lefeljük a fejünket, majd rákcsál.
2: Mert érted, Széchenyben, ahol lakom, jó, hogy nincs, hát ott vannak apácák, ferencesek, oda nem kell még valaki, aki imádkozik.
1: Végülis igaz.
2: És megtámadott, és akkor innen a következő ír, hogy mi az imádkozó sáska? Az imádkozó sáska az egyetlen olyan rovar, amely képes elfordítani a fejét. Igen. Ez segít nekik abban, hogy megtalálják a zsákmányt, anélkül, hogy megmozdulnának, és elárulnák a tartózkodási helyüket. Képzeld el. Mert nem tételezi fel, hogy az a valami, ami ott így mozog, az egy fej lehet, hiszen egy nagy valamin van, az meg nem mozog. Ő egy rovar, vagy egy bogár.
1: Tehát van egy ilyen konszenzus, hogy mindenki, igen, tudja azt, hogy nincs mozgás.
2: És jó hiszeműen feltételezi, igen, jó hiszeműen feltételezi az a légy, hogy az én fejem sem mozdul el.
1: Megbeszélték, akkor, azt tudják, hogy ez biztos.
2: Igen, nem tudom elfordítani, csak egy picit így előre, és becsapja őket, tehát eszméletlen. És ez imádkozik. Ez
1: eljöhetne hozzá, mert már kb. 4 napja próbálok egy darab szúnyogot megtalálni.
2: Egy szúnyogot? Az megtalálja, tesó. Az megtalálja, de nagyon-nagyon, fú.
1: Mert arra ébredtem, hogy 6 szúnyogot.
2: Vegyél gekkót. Egyébként csak ne főzd meg.
1: Nem akarom megfőzni a gekkót. Nekem szükségem lenne valami olyan eszközre.
2: Gekkót vegyél.
1: Mert hogy leverni a falról, meg nem tudom, mert frissen van festve. Tehát egyetlen egy mód van, a porszívó.
2: Még egy jó tanácsom van, szigeted le teljesen a lakást, és egy vákumszivattyú segítségével az összes levegőcöm. Hidd el nekem, meg fog dögleni.
1: Jó, azt elhiszem. Köszi.
2: Okay. Nagyon szívesen.
1: Érted, minden ablak, mindenhol szúnyogháló, érted? És a halálra csíp.
2: Hát ez borzalmas. Nem is tudom, hogy bírod ki.
1: Majd megmutatom a hírek alatt, hogy teste minden szegletében van egy.
2: Légy szíves, nem utasd, meg elhiszem. Jó? És hogyha még azon gondolkodnál, hogy esetleg ezeket a csípéseket összekötjük egy ilyen határozott vonal, akkor
1: és hát, a nagy medve, valami, a nagy medve.
2: A nagy medve, vagy amit tudom én, akkor
1: az Orion csillagkép.
2: Hát ezt ne. Igen. Jó? Inkább beszélünk a villámlásról. Képzeld el,
1: attól fél
2: nem csak zivatarokban fordul elő. Vulkánkitörések, erdőtüzek és hóviharok során is előfordulhat. Ez a légköri jelenség.
1: Hát nem mondom, hogy, hogy nem volt most télen itt nálunk.
2: Szerintem is volt.
1: Szerintem volt. Tehát, hogy szerintem én emlékszem rá, hogy mikor volt ez a kvázi nagyobb havazás, és volt valami hófúvás, és húzivat, valami volt, aha. És én nem azt mondom, nálunk volt, de mint hogyha emlékeznék rá, hogy megemlítette a meteorológus, hogy, hogy hózápor és zivatar,
2: igen.
1: És várható elektromos jelenség, ugye a zivatar, tehát ugye az a különbség, az zápor, meg a zivatar pontosan. Között. És hogy... És hogy szerintem idén meg volt említve az, hogy
2: volt, szerintem is
1: volt.
2: Egyébként én is valami ilyesmire emlékszem.
1: Télem.
2: Na.
1: Ez kell nekünk, itt a pusztulat, megmondta Nostradamus is. Téli villámlás, nyári hőkupola.
2: Igen.
1: Imádkozó sáskák.
2: És ez azért létezhet
1: egy orjukból való
2: cippantás. Pontosan.
1: Kész.
2: Jaj, ezt nem mond.
1: Ja, nem úgy, hanem hogy a nazális
2: cippantás.
1: Nazális cippantás.
2: Igen. Igen. Hát ez azért van, mert nem ismerjük a fizikát. Mert ha ismernénk a fizikát, már semmi nem csodálkoznánk el. Ugyanis a múlt még létezik. Legalábbis a fizika szerint. És Einstein relativitás elméletében az időt egy másik dimenzióként kezeli,
1: igen.
2: Mint a teret. Ez azt jelenti, hogy a múlt nem eltűnt, a jövő pedig nem íratlan, hanem minden pillanat egyszerre létezik abban, amit a fizikusok blokk univerzumnak neveznek. Minden. Ugye?
1: Akkor újra kell írni. Akkor újra kell írni visszajövő mind a három részt.
2: Újra kell írni, és József Attilának egy József Attila díjat, posztumusz. Meg egy Kossuthot. Ugye ő mondta, hogy múlt jelents jövendő kavarog eszében. Igen.
1: Tudta,
2: ő tudta.
1: Ő már megmondta, hogy blokk
2: univerzum. József Attila tudta. Meg József Attila tudta. Igen. Meg kell őrülni. Meg kell őrülni. Tényleg.
1: Igen.
2: Na de, mit csinál az agyad, amikor rossz hírt hall? Mit csinál? Elfogult a rossz hírek felé. Ami azt jelenti, hogy a negatív élmények jobban megragadnak benned, mint a pozitívak. Mivel az agy úgy fejlődött, hogy a túlélést a boldogsággal szemben helyezze előtérbe. Uh-huh. Minden, aminek ez az oka. Az összes pletykának, az összes ilyen propaganda akárminek, hogy az megmarad be a szenny meg a mocsok, mert ebből az agyad olyan információkat szűr le, hogy akkor ezt elkerüljük, azzal nem beszélgetünk, az mit tudom én, ez veszélyes. Tehát, hogy ilyesmi, mert a túlélés a fő, nem a boldogság.
1: Itt a létatét.
2: Itt a létatét. Itt a létrakék. Tehát, hogy eszméletlen, hogy mindennek van valami oka, és valahol tudjuk is egyébként. Mert amikor beszélsz egy barátoddal, és hogy jó bele lendültök, az nem is beszélgetés, ahol nem pletykáltok valakiről valamit, vagy valamiről valamit. Ki akar olyan emberrel beszélgetni, aki csak boldog? Mi történt veled? Hát ültem a szobához, boldog voltam.
1: Én ezt nem tudom, hogy ezek a tipikus small talkok, hogy akkor, na, hogy
2: ezek van? Erre épülnek.
1: Mi a helyzet? És akkor én mindig, tudod, hogy így mindig azt mondom, hogy minden rendben.
2: Minden rendben.
1: Én csak ezért letudom.
2: Igen.
1: Hogy így minden pacek.
2: Igen, de az embereknek a többsége meg nem.
1: Nem ezt akarja hallani sem.
2: Nem ezt akarja hallani.
1: De én letudom ezzel
2: ráadásul,
1: minden pacek.
2: Ráadásul, ha már úgy kérdezik, hogy vagy? Hallottam.
1: Igen. Nem, minden pacek.
2: Igaz, amit beszélnek? Akkor mi van, ha ezt kérdezik?
1: Nem igaz, minden pacek.
2: Nem igaz, minden nagyon jó. Igen. Na, hát figyelj ide. Nagyon-nagyon vigyázni kell az agyunkkal, mert ha csak az agyunkra hallgatunk.
1: Ezért vagyunk úgy kitalálva, pluszban, hogy az agyon kívül más is van.
2: Van több testrészünk.

0: korlátlanul felvásárolható, kiváló exportcikk volt, addig ma egy 150-200 családos főállású méhészet sem tud akkora jövedelmet biztosítani, mint egy multinacionális vállalatnál betöltött pozíció. A piaci helyzetet nehezíti, hogy a Dél-Amerikából és más külföldi országokból beáramló olcsó méz miatt a hordós értékesítés már nem rentábilis. Hozzátette, a termelők egyetlen kitörési lehetősége a közvetlen háztól történő üveges értékesítés. Az Egyesület most abban próbálja segíteni a méhészeket, hogy elsajátítsák az ehhez szükséges kereskedelmi és értékesítés technikai módszereket. Nem csak a nyírjesi üdülőövezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztoronytól a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csaknem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátot@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a bicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását.
1: Időjárás.
0: Túlnyomó napos idő lesz ma, csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
2: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
2: Don't show up, don't come out.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Kedvesek, búcsúzunk, már ennyi volt, jó? Eltelt a napunk is, a hetünk is, Anyika, úgyhogy itt az ideje, hogy menjünk, és Reninek átadjuk a helyünket, én azt mondom.
2: Nagyszerű, tényleg gyorsan elment ez a mai nap. Én remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Jönnek a hírek, és akkor tényleg, ahogy Ádám mondta, jön Reni. Este 20 órától ma és holnap is megaparti. A Megafonban nem szabad elfelejteni. Holnap best of lesz, és akkor majd hétfőn térünk vissza hozzátok. És akkor egy üzenet a hétvégére. A szeretettel teli gondolatok megváltoztatják a világodat.
1: Ó, Istenem, Sanyikám, hát, ha itt vagy, ha ott vagy, a válogatásaid nem változnak,
2: Hát nem, nyilván, erre a kis időre igen. Már én sem változom.
1: Nem fogsz változni, ez hódzihegy. Oké, tehát tényleg holnap után best of holunk, és akkor hétfő reggel várunk benneteket, úgyhogy addig is legyetek jók, szépek, ügyesek, vigyázzatok magatokra, nagy taps, és akkor szevasztok, ciao.
2: Kellemes hétvégét, puszi pacsi, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton, a Palócligetben.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
0: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Mentőautóval bővült az Ipoly-völgyi különleges mentők jármű flottája. A fejlesztés nem csak Balassagyarmat és a térség mentő ellátását erősíti, hanem a szervezet tagjainak képzésében is kulcs szerepet játszik. Renner Péter, az Egyesület kommunikációs vezetője rádiónknak elmondta, az új járművel az országos mentőszolgálat irányítása alatt a közvetlen mentési feladatokba is be tudnak kapcsolódni. Emellett a gépkocsi a gyakorlati oktatást is szolgálja, a mentőápolói tanfolyamot végzett önkéntesek harmadikként, úgynevezett szekundánsként vonulhatnak majd a mentőtiszt és a gépkocsi vezető mellett, hogy megszerezzék a szükséges szakmai tapasztalatot. Hozzátette, az Egyesület az új kapacitással a Nógrád vármegyei rendezvénybiztosításokból, mentőkészenlétből és az őrzött betegszállításból is nagyobb részt tud vállalni, különösen a helyi kisebb és közepes méretű rendezvények esetében. 100 millió forintról dönthetnek a dunakeszi lakosok, már ki lehet tölteni azt a kérdőívet, amely során az önkormányzat felméri a helyiek fejlesztési igényeit. A közösségi költségvetéshez október 15-ig lehet javaslatokat tenni, ezt követően novemberben lesz lehetőség a szavazásra. Felvették a Nógrád vármegyei értéktárba a Diós Jenői fekete menyasszonyi ruhát, így ez a népviselet hivatalosan is helyet kap a nógrádi értékek között. Az elismerő oklevelet a község Drégely Palánkon a 20. vármegye napon kapja meg. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Szőlőn továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Az orosz biztonsági szolgálatok aktívan készülnek a dán védelmi ipar elleni szabotázs akciókra. Többek között erről beszélt a dán kémelhárítás vezetője egy interjúban. A Telex szerint a magasrangú tiszt úgy fogalmazott, annyira konkrét tervekről szereztek tudomást, hogy az aggodalomra ad okot. Az interjúban gyújtogatásokra is utalt, szerint az oroszok különösen azokat a vállalatokat célozzák, amelyek érintettek az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtásban.
0: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
5: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
6: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
0: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu. Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
0: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.
7: Minden idők legnagyobb slágerei, ez a Megafon. Rédei Reni a mikrofonnál, kirakat a műsor, amiben minden benne van. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Ha szeptember elején még egy kicsit visszahoznák a nyarat, akkor most nagyon jó helyen járnak. A napsütés, a forró esték, a szerelem, a vágyakozás, és az a bizonyos, hamisíthatatlan nyári életérzés mind ott van a következő dalban, amivel kezdjük a mai kirakatot. Az Edda Művek 2003-as Örökség című albumán jelent meg a Tombol a nyár, amelyben természetesen ezúttal is ott van a jól ismert Edda hangulat, szenvedély, érzelem és egy kis keserédes történet. Úgyhogy, ha még nem engednék el teljesen a nyarat, akkor tartsanak velem, és tekerjük fel együtt egy kicsit a hangerőt, jön az Edda Művek és a Tombol a nyár itt a Megafonban.

családban, benne pedig egyszerűen elkészíthető igazi nutellás kevert süti. Még finomabb lesz az egyszerű márványos kevert süti, a kakaós részhez nutellát is keverünk. Nagyon finom, érdemes kipróbálni, mondom a receptet. 50 deka liszt, 20 deka vaj, 4 evőkanál nutella, 2 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 20 deka cukor, 5 deci tej, 4 tojás, 2 evőkanál cukrozatlan kakaópor, vaj és liszt a tepsi kikenéséhez. A vajat keverjük habosra a cukrokkal, majd egyenként adjuk hozzá a tojásokat. A lisztet citáljuk át, keverjük el a sütőporral és a tejjel felváltva adagoljuk a tojásos részhez. A tésztát osszuk két felé, az egyik adagba keverjük bele a kakaóport és a nutellát. Egy nagy tepsit kenjünk ki vajjal, szóljuk meg liszttel és a világos tésztarészt egyengessük el benne. A tetejére tegyük rá a nutellás adagot és óvatosan vegyítsük el. Ne keveredjenek össze, csak kicsit süllyedjen le a csokis tészta, hogy szép mintát adjon ki. Toljuk a tepsit 180 fokos sütőbe 30 percre, amíg teljesen átsül, és már is kész a nagyon finom nutellás kevert sütünk. Jó sütést kívánok mindenkinek!

És a megaslágerek között jön a névnapos rovat, kedves Rozáliák, Tódorok és Idák, Isten éltesse önöket. Olasz eredetű név a Rozália, a róza továbbképzése. Ma nagyon ritka név, de a 19. században elég gyakori volt. A Tódora Teodor név magyar rövidülése, amely görög eredetű Isten ajándéka. Az Ida germen eredetű jelentése harci istennő. Kedves ünnepeltek, illetve mindazok, akik a mai napon születtek. Kedves szülinaposok, sok boldogságot kívánok önöknek! Girl, I'm about to have a panic attack. I

Menü ajánló a megaslágerek között a kirakatban, finom ebéddel várnak mindenkit Széchenyben, a Bársony vendéglőben. A mai ajánlat francia hagymakrémleves, szezámmagos csirkemell kukoricás rizssel és csemege uborkával, zöldfűszeres sertésült, tepsis burgonyával és pepperoni paprikával. Várják önöket Leszenyén is a Hubert panzióban, savanyú burgonyaleves lesz gombával, tyúkhúsleves, csirkeszték indiai módra, körrimártással, ananásszal, rizssel, hasámbal, salátával, sertésgordon töltve sonkával és sajttal, rizssel, sült burgonyával és salátával, rizs felfújt gyümölccsel, rántott sajt hasából tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: down on me. Hírek, időjárás, közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek tovább a slágerek. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, illetve jó munkát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Reklámot hallottak.
7: 11 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltótömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek. A kisvárosok, nagyobb községek és kistelepülések esetében viszont erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek. Derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. A tanulmány arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben élő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A 15 legelmaradottabb kistelepülés elsősorban Borsodaba-Üzemplénben, Baranyában és az Alai Aprófalvas térségben található. Szlovákiában mostantól nehezebb megszerezni a vezetői engedélyt, és az egész képzési folyamat is megváltozik, írja az Új Szó. A belügyminisztérium által kidolgozott módosítás szigorúan elválasztja az elméleti felkészítést a gyakorlati vezetéstől, és szigorú határidőket szab meg, amelyek elmulasztása akár a tanfolyam teljes újrakezdését is jelentheti. Vagyis jelentősen szigorú feltételek várnak a leendő sofőrökre. A korábbi rendszer, amelyben a tanulók az elméleti órák mellett párhuzamosan már vezethettek a gyakorló pályán vagy a városi forgalom, végleg megszűnik. Szürreális jelenetek zajlottak le Romániában az A1-es autópályán, egy malac ugrott le egy autó utánfutójáról. Az Index beszámolója szerint az eset még augusztus 20-án történt a Medgyesi csomópont közelében, a jármű bojca és 100 sebes közötti irányba tartott. Az arra közlekedőket is minden bizonnyal meglepték a történtek, de a román hatóságoknak is szemet szúrt a dolog. A helyi autópálya rendőrség vizsgálatot indított, a közlekedési kamerák segítségével pedig sikerült azonosítani a járművet is. A 34 éves sofőrt összesen 90 ezer forintnak megfelelő lejre büntették, amelyet a sertés nem megfelelő rögzítése, valamint az állatszállítási szabályok megsértése miatt szabtak ki.
1: Időjárás.
8: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Kellemes pénteket kívánok mindenkinek. 11 után már is indítjuk az órát Tóth Rolanddal és Alival, jön a Nikotin. Utána következik a The 1975 felvétele, az If You're Too Shy, illetve utána itt lesz még Juhos Zsófi és a Kaukázus is egy-egy dallal. Tartsanak velem!

Török tovább a kirakat a napi horoszkóp rovattal. A Merkur és a Jupiter fényszöge a hosszú távú terveknek kedvez a napi horoszkóp szerint, ami a kosokat illeti. Most jól átlátja az összefüggéseket, és ezért reális és hatékony a munkában. Kedves Bika, remek napra számíthat, de csak ha nem rontja el a túlzott makacsággal. Vannak dolgok, amiken nem tud változtatni, fogadja el. Kedves ikrek, a Merkur és a Jupiter fényszöge most nagyon szerencsés bolygóállás, most igazán mindent sikerre vihet, használja ki ezt a jó napot. Kedves rák, az utóbbi időben nagyon visszahúzódóvá vált, menjen emberek közé. Most a környezete is változik, és ez is több alkalmat ad a kapcsolatok teremtésére. A féltékenység vagy a birtoklási vágy nem kellemes állapot, és ezzel sokat ronthat is a lelki világán az oroszlán. Hatására mindent alacsonyabb szinten élhet meg, a szeretet éppen ellenkezőleg hathat rá. Kedves szűz, a Merkur az uralkodó bolygója, a Jupiter pedig a szerencsehozó planétája. Együtt állnak, így önnek ez a nap nagy sikereket jelez. Sikerül megoldást találnia például egy régóta halasztódó, nyomasztó problémára is. Hamarosan folytatjuk, előtte zene.

Park. Legyen határozott a Best zené, a csillagállás, a mérlegeknek jön a horoszkóp rovat folytatása. Főként a munkahelyén kellene jobban kiállnia az ötleteiért. Ha nem akarja, hogy folyton keresztül gyalogoljanak a lelkén, akkor bizony önmagának is ki kell állnia. Kedves Skorpió, ma valahogy jobban bízik a láthatatlan erők támogatásában. Az önben szunnyadó tehetség, ha eddig nem ébredt volna fel, most kikívánkozik. Ön és a társa egyszerre szeretői és barátai is egymásnak, kedves nyilas. Ez jó, mert így a mély érzelmek mellett egymás szabadságát sem korlátozzák. Ma is megtapasztalja ezt a harmóniát. Nézzük a bakokat, a baráti köre széles és színes, és most még további módja adódik arra, hogy bővítse azt a bak. Olyas valakivel is megismerkedhet ma, aki több is lehet a számára, mint pusztán barát. Persze azért legyen óvatos. Ha nincs saját jövedelme a vízöntőnek, akkor a párjától való anyagi függősége mostanra már igencsak frusztrált dolog lehet. Jól teszi, ha változtatni akar ezen. Végül pedig, kedves halak, a mai nap hozhat értékes élményeket, talán közel kerülhet valakihez, akit eddig csak kerülgetett, és a másik váratlanul megnyitja ön előtt a lelkét, az érzéseit, ön se zárkozzon el előle. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig érkezik egy újabb megasláger.

Menüajánló a megaslágerek között a kirakatban, finom ebéddel várnak mindenkit Széchenyben, a Bársony vendéglőben a mai ajánlat francia hagymakrémleves, szezám magos csirkemell kukoricás rizssel és csemegeuborkával, zöld fűszeres sertésült, tepsis burgonyával és pepperoni paprikával. Várják önöket Leszenyén is a Hubert panzióban, savanyú burgonyaleves lesz gombával, tyúkhúsleves, csirkeszték indiai módra, körrimártással, ananásszal, rizssel, hasámbal, salátával, sertésgordon töltve sonkával és sajttal, rizssel, sült burgonyával és salátával, rizs felfújt gyümölccsel, rántott sajt hasámbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készrekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Vadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
6: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én.
7: Balassagyarmaton, a Palóc Ligetben.
8: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 4-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
9: Továbbra is jelentős nehézségekkel küzdenek a hazai méhészek. Erre hívta fel a figyelmet a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnöke. Diósi László a Nógrád vármegyei méhészek szezonzáró családi napján úgy fogalmazott, míg 30 évvel ezelőtt a magyar méz korlátlanul felvásárolható, kiváló exportcikk volt, addig ma egy 150-200 családos főállású méhészet sem tud akkora jövedelmet biztosítani, mint egy multinacionális vállalatnál betöltött pozíció. A piaci helyzetet nehezíti, hogy a Dél-Amerikában és más külföldi országokból beáramló olcsó méz miatt a hordós értékesítés már nem rentábilis. Hozzátette, a termelők egyetlen kitörési lehetősége a közvetlen háztól történő üveges értékesítés. Az Egyesület most abban próbálja segíteni a méhészeket, hogy elsajátítsák az ehhez szükséges kereskedelmi és értékesítés technikai módszereket. Diósi Lászlót, a Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület elnökét hallják.
10: Ugye én több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem, akkor nagyon komoly exportcikk volt a méz, korlátlanul felvásárolták, nem volt az, hogy leállt a felvásárlás, jól jövedelmezett az akkori árviszonyok között. Ma egy főállású méhész nem bír annyi jövedelmet termelni egy 150-200 fős méhészetből, amennyit egy multicégnél tudna keresni. Ez a probléma. A nehézség továbbá az, hogy a külföldről, Dél-Amerikából és más országokból olyan alacsony alsó nyáról jön be a méz, hogy hordós mézként nem érdemes, nem rentábilis a mézkereskedőknek odaadni. Az üzletben a hordós árhoz képest legalább háromszoros áron van a kínálat. Tehát az egyedüli lehetősége a méhésznek az, ha közvetlenül a megtermelőtől, tehát saját magától, háztól próbál értékesíteni, és üvegezik. És ennek a gyakorlatát, technikáit próbáljuk meg átadni, ez egy kicsit idegen a méhészektől, és kevesen is végzik.
9: Mentőautóval bővült az Ipolyvölgyi különleges mentők jármű flottája. A fejlesztés nem csak Balassagyarmat és a térség mentő ellátását erősíti, hanem a szervezet tagjainak képzésében is kulcs szerepet játszik. Renner Péter, az Egyesület kommunikációs vezetője rádiónknak elmondta, az új járművel az országos mentőszolgálat irányítása alatt a közvetlen mentési feladatokba is be tudnak kapcsolódni. Emellett a gépkocsi a gyakorlati oktatást is szolgálja, a mentőápolói tanfolyamot végzett önkéntesek harmadikként, úgynevezett szekundánsként vonulhatnak majd a mentőtiszt és a gépkocsi vezető mellett, hogy megszerezzék a szükséges szakmai tapasztalatot. Hozzátette, az Egyesület az új kapacitással a Nógrád vármegyei rendezvénybiztosításokból, mentőkészenlétből és az őrzött betegszállításból is nagyobb részt tud vállalni, különösen a helyi kisebb és közepes méretű rendezvények esetében. Renner Pétert, az Ipolyvölgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjét hallják.
2: Mennyiben az országos mentőszolgált is, amikor igényli, akkor az ő mentés irányításuknak a vezénylete alatt a érdemi mentési feladatokban is részt fogunk venni ennek, azon kívül, hogy Balassagyarmat és térségének a mentőellátását tovább emeli, amellett azoknak a tagtársainknak, akik nem hivatásos mentőszak dolgozók, de elvégezték az Egyesületen belül a mentőápolói szaktanfolyamot, nekik a gyakorlati képzését fogja szolgálni, hiszen olyankor hárman fognak kivonulni, a mentőgépkocsi vezető és a mentőszakápoló mellett úgynevezett szekundánsként tanuló, gyakorló mentőápolóként ők is ki fognak vonulni, hogy mielőbb a szükséges előírt szakmai gyakorlatot megszerezzék. Ezen kívül szeretnénk a rendezvénybiztosításokba, őrzött betegszállításba, mentőkészenlétekbe is bekapcsolódni, ezzel szintén Nógrád megyének a ilyen irányú kapacitását tovább emelni. Jogszabály írja elő, hogy melyik azok a amit az országos mentőszolgálatnak kell biztosítania, és melyek azok a jellemzően viszonylag kisebb vagy közepes méretű rendezvények, amit magánmentőszolgálata is lehet biztosítani, és ez utóbbi esetben igen, természetesen mi is tudunk segíteni, és mi helyben vagyunk, tehát nem Budapestről, vagy Miskolcról, vagy Zalaegerszegről kell mentőgépkocsit kérni.
9: Nem csak a nyírjesi üdülőövezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztoronytól a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csak nem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
11: A Horváth Endre út és a Batthyány út kereszteződéséig tartanak első ütemben. A víztoronytól a kicsatlakozási gerincvezeték épül meg. Ezek 225 millis átmérőjűek, tehát nagyságrendileg közel háromszoros kapacitással bírnak majd. Ez azért is jó egyébként, mert hosszú távon szükség lesz a Dejtár felől jövő fővezetékkel való kapcsolat megteremtésére, ami majd a Kökörcsin utca és a Nyírjes hátsó részének az ivóvízellátását is megoldja, és akkor alakul egy körvezeték, tehát hogyha valamilyen havária helyzet van, vagy lezárásra kell a fővezetéket állítani, akkor onnan el lehessen látni a várost, tehát azért ezt is szolgálja ez a beruházás, és nagyon örülünk neki. Első ütemben ez a mint egy 200 méteres szakasz épül meg, és utána zajlanak a külterületi munkák, amely végigmegy a Batthyány utat követő földúton, a TS udvarba megy be, majd a Fenyves úton megy el egészen a Kócsag utcáig.
9: 100 millió forintról dönthetnek a dunakeszi lakosok, már ki lehet tölteni azt a kérdőívet, amely során az önkormányzat felméri a helyiek fejlesztési igényeit. A közösségi költségvetéshez október 15-éig lehet javaslatokat tenni, ezt követően novemberben lesz lehetőség a szavazásra. Felvették a Nógrád vármegyei értéktárba a Diós Jenői fekete menyasszonyi ruhát, így ez a népviselet hivatalosan is helyet kap a nógrádi értékek között. Az elismerő oklevelet a község Drégely Palánkon a 20. vármegye napon kapja meg. Középiskolások jelentkezését várja Vácz Rátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. Dejtár község önkormányzatának támogatásával heti egy alkalommal futballedzés indul. Várják az U7-es, U9-es, U11-es, U13-as, valamint az U14-es korosztály fiataljait. Jelentkezni Dudás Márton tanárúrnál lehet.
12: Időjárás.
9: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
12: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
12: Megafon.
13: Nagyot szól.
15: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája, ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni és egyszerűen csak jól szórakozni. Ráadásul most nem kell Budapestre vagy más nagyvárosba utazni egy Duma Színház előadásért, Kis Ádám Széchenybe érkezik, úgyhogy jegyezzék meg, szeptember 23. szerda, este 7 óra, Kis Ádám, Mit nem mondok, Széchenyi Művelődési Központ.

together. És a megaslágerek között jön a névnapos rovat, kedves Rozáliák, Tódorok és Idák, Isten éltesse önöket. Olasz eredetű név a Rozália, a róza továbbképzése. Ma nagyon ritka név, de a 19. században elég gyakori volt. A Tódora Teodor név magyar rövidülése, amely görög eredetű Isten ajándéka. Az Ida germen eredetű jelentése harci istennő. Kedves ünnepeltek, illetve mindazok, akik a mai napon születtek, kedves szülinaposok, sok boldogságot kívánok önöknek!

Kirakadt benne minden idők legnagyobb slágerei hamarosan pörögnek, előtte filmajánló, benne pedig az 1990-es Nagy Menők című gangsterfilm. A történet az 1950-es években kezdődik, amikor Harry még csak egy 13 éves kamasz, aki vágyakozva figyeli a szemközt lakó, sokak által a legnagyobb tiszteletben tartott maffiózó, Jimmy fényűző életét. A félig ír, félig szicíliai származású fiút, aki mindig is közéjük vágyott, könnyen elcsábítja a gangsterek világa, és egy napon a helyi keresztapák családjának szolgálatába áll. Ugyanekkor csatlakozik a csapathoz a Harryvel nagyjából azonos korú, így még könnyen befolyásolható Tommy DeVito, akivel a bajtársiasság jegyében és a Nagy Menők árnyékában gyorsan beletanulnak a szakmába. Néhány hónap sem telik el, és Harryt, akit maga Jimmy vezet be a könnyen szerzett pénz és a brutalitás világába, egyre többen előre köszöntik az utcán, és név szerint ismeri a legjobb bár ajtónálója is. Nagyszerű film, Robert De Niroval a főszerepben, ez a Nagy Menők, érdemes megnézni. Most pedig pörögnek tovább a slágerek.

0: nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
5: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Nem csak a nyírjesi üdülővezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztorony a Horváth Endre út és a Battyányi utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csaknem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Battyányi utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Dejtár község önkormányzatának támogatásával heti egy alkalommal futballedzés indul. Várják az U7-es, U9-es, U11-es, U13-as, valamint az U14-es korosztály fiataljait. Jelentkezni Dudás Márton tanárúrnál lehet. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek. A kisvárosok, nagyobb községek és kis települések esetében viszont erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek. Derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. A tanulmány arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben élő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A 15 legelmaradottabb kis település elsősorban Borsodaba-Üzemplénben, Baranyában és az Alai Aprófalvas térségben található. Idén szeptember 26-án lesz megfigyelhető az Arató-hold, vagyis az őszi napi egyenlőséghez legközelebbi teli hold. Az égitest ezen a napon Magyarországról nézve 18 óra 49 perckor éri el teljes fázisát, és ekkor a szokásosnál nagyobbnak tűnik majd, színe pedig erősen narancssárgás lesz. Az elnevezés a földművesektől származik, ilyenkor a hold kifejezetten korán kel fel, szinte egy időben a napnyugtával, így a teli hold fénye biztosította, hogy az emberek estében nyúlóan tudják folytatni a munkát, ezzel meghozta az aratáshoz rendelkezésre álló időt. Szürreális jelenetek zajlottak le Romániában az A1-es autópályán, egy malac ugrott le egy autó utánfutójáról. Az Index beszámolója szerint az eset még augusztus 20-án történt a Medgyesi csomópont közelében, a jármű Bojca és 100 sebes közötti irányba tartott. Az arra közlekedőket is minden bizonnyal meglepték a történtek, de a román hatóságoknak is szemet szúrt a dolog. A helyi autópálya rendőrség vizsgálatot indított, a közlekedési kamerák segítségével pedig sikerült azonosítani a járművet is. A 34 éves sofőrt összesen 90 ezer forintnak megfelelő lejre büntették, amelyet a sertés nem megfelelő rögzítése, valamint az állatszállítási szabályok megsértése miatt szabtak ki. Nem kell sokat várniuk a rajongóknak Miley Cyrus új lemezére. Az énekesnő bejelentette, szeptember 18-án érkezik a 10 dalos album, amelyet először a megjelenést követően Los Angelesben fog előadni.
1: Időjárás.
6: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval kezdünk. Ha egy igazán jó hangulatú, nyárbúcsúztató programra vágynak, akkor szeptember 11-én és 12-én irány a Balassagyarmati Palócliget, hiszen érkezik a 6. Szeptember Fest. Két napon keresztül sör különlegességek, finom ételek, koncertek, humor és persze igazi fesztivál hangulat vár mindenkit, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken délután 5-kor nyitnak a gasztropavilonok, ahol cseh és kisüzemi sörök, borbár, asztapaszta street food és nápolyi pizza várja az éhes és szomjas fesztiválozókat. 17:00 Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl gondoskodik a jókedvről, 19:30 pedig jön a stand-up comedy. Este 21:30 a Subtons zenél, 21:30 pedig DJ Szilveszterrel indul a nagy magyar buli. Szombaton is 5:00 kezdődik a fesztivál, 6:00 Rodák Rebeka lép színpadra, 19:00 pedig jöhet a Dréher csapolómester, sörivó verseny, ahol akár önök is megmutathatják, hogy mit tudnak. 8:00 ki ez a koncertje, következik, 9:00 pedig a Time Machine retro buli zárja az estét DJ Taylor B-vel a 80-as, 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel. Szóval, ha szeretik a jó zenét, a finom kajákat, a különleges söröket és a közös bulizást, akkor ne tervezzenek mást szeptember 11-ére és 12-ére. Szeptember Fest Balassagyarmaton a Palócligetben, a Liget teraszon. A belépés ingyenes.

könyvajánló rovat a kirakatban, benne pedig egy híres színész könyve, Stanley Tucci az asztalnál. Az ételek szorosabbra fűzhetik a családot összetartó köteléket, és ezt senki sem tudja jobban, mint az olasz familiában, Amerikában felnőtt világhírű színész és elismert gasztronómus Stanley Tucci. Gyerekkorában a főzés mindig közös családi élmény volt, amelyhez a mai napig rengeteg recept, emlék és hagyomány kötődik. A Tucci asztalnál a közös családi főzés és étkezés örömeit mutatja be, hagyományos és modern olasz ételek receptjeit tartalmazza a Tucci gyűjteményéből, valamint olyan kedvenc fogásokat, amelyeket brit feleségével Felicity Blunt-tal kísérleteztek ki, de szerepelnek a könyvben sógornője Emily Blunt és a barátok bevált receptjei is. Érdemes beszerezni Stanley Tucci könyvét Tucci az asztalnál.

0: Ilyenek ezek a modellek.
1: Ma is érdemes moziba menni. Madács mozis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban a megaslágerek között. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál. Balassagyarmaton a mai napon.

megnézhetik hamarosan 2-től a Marsupilámit, ez egy családi vígjáték, Mancs őrjárat a Dino film 2:30-tól. 3-tól vetítik az Odüsszeiát 2D-ben, illetve a legújabb Pókember filmet, a Vadonatúj napot, hát szintén 3-tól 3D-ben. A Pasi gyerekkel jön 4 órától, Insiders köztünk járnak 4:45-től. 17:30-kor 3D-ben a Terminátor 35. évfordulójára, Terminátor 2 az ítélet napja. Balszerencse akcióban 6 órától, Tériszony 6-tól és 8-tól, szintén 6-tól Torrente 6 az elnöki ügy. 8-kor vetítik a Szeretet, ami megmaradt című filmet, a Kutyacsillagképet és a Zendülést. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltó tömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek. A kisvárosok, nagyobb községek és kistelepülések esetében viszont erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek. Derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. A tanulmány arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben élő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A 15 legelmaradottabb kistelepülés elsősorban Borsodaba Üzemplénben, Baranyában és az Alai Aprófalvas térségben található. Szlovákiában mostantól nehezebb megszerezni a vezetői engedélyt, és az egész képzési folyamat is megváltozik, írja az Új Szó. A belügyminisztérium által kidolgozott módosítás szigorúan elválasztja az elméleti felkészítést a gyakorlati vezetéstől, és szigorú határidőket szab meg, amelyek elmulasztása akár a tanfolyam teljes újrakezdését is jelentheti. Vagyis jelentősen szigorú feltételek várnak a leendő sofőrökre. A korábbi rendszer, amelyben a tanulók az elméleti órák mellett párhuzamosan már vezethettek a gyakorló pályán vagy a városi forgalom, végleg megszűnik. Szürreális jelenetek zajlottak le Romániában az A1-es autópályán, egy malac ugrott le egy autó utánfutójáról. Az Index beszámolója szerint az eset még augusztus 20-án történt a Medgyesi csomópont közelében, a jármű Bojca és 100 sebes közötti irányba tartott. Az arra közlekedőket is minden bizonnyal meglepték a történtek, de a román hatóságoknak is szemet szúrt a dolog. A helyi autópálya rendőrség vizsgálatot indított, a közlekedési kamerák segítségével pedig sikerült azonosítani a járművet is. A 34 éves sofőrt összesen 90 ezer forintnak megfelelő lejre büntették, amelyet a sertés nem megfelelő rögzítése, valamint az állatszállítási szabályok megsértése miatt szabtak ki.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója Balassa Gyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
9: Időjárás.
8: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassa Gyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
9: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni és egyszerűen csak jól szórakozni. Ráadásul most nem kell Budapestre vagy más nagyvárosba utazni egy Duma Színház előadásért. Kis Ádám Széchenybe érkezik, úgyhogy jegyezzék meg. Szeptember 23. szerda este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok, Széchenyi Művelődési Központ.

Mit tehetünk, hogyha száraz és törékeny a körmünk, ezzel folytatjuk tovább a kirakatot, jön az életmód rovat. A száraz és töredezett körmök kialakulásában annak is szerepe lehet, ha nem iszunk elegendő folyadékot. Például a kiszáradás is okozhatja a körmök töredezettségét. A szervezetünknek tápanyagokra van szüksége, hogy jól működjön, ha nem jutunk bizonyos tápanyagokhoz, akkor különféle egészségi problémákkal kell számolnunk. A körmök töredezettségét az is okozhatja, ha nincs elegendő C-vitamin a szervezetünkben. Amennyiben sok stressz ér bennünket, akkor is kialakulhatnak különféle problémáink. Ha a körmünket gondok vannak, akkor elképzelhető, hogy a háttérben valamilyen más probléma húzódik meg. A körmök nem megfelelő állapota jelezhet májat, szívet, de akár tüdőt érintő betegségeket is. Hamarosan folytatjuk tovább mai témánkat, de előtte zene.

kirakat a műsor, amiben minden benne van, a körmökkel foglalkozunk a mai életmód rovatban. Egyes táplálékok sokat segíthetnek abban, hogy javuljon a körmünk állapota, ilyen például a banán is, amely nem csak biotint, hanem szilíciumot és cinket is tartalmaz, amelyek együttesen szintén sokat segítenek, hogy a körmeink sokáig egészségesek maradjanak. A hidratáltság is nagyon fontos, ennek elérése érdekében fontos, hogy elegendő vizet igyunk a nap folyamán, így nem csak a körmünk, hanem a bőrünk és a hajunk is nagyon szép lesz. Az E-vitamin szintén erősíti a körmöket és megelőzi azok törékenységét. Ez egy zsírban oldódó vitamin, amely a bőr egészségét is biztosítja. A cink pedig egy olyan tápanyag, amely számos táplálékban megtalálható, számos testfunkcióhoz szükséges, beleértve a sejtosztódást és a fejlődést. A cink hiánya fehérfoltokat eredményezhet a körmünkön, végül pedig a vashiány és a vérszegénység függőleges barázdákat okozhat a körmök felületén. Ez volt a mai életmód rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
7: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
6: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
7: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
8: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a Vicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltó tömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Lemondásra szólította fel Lannert Judit oktatási minisztert a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence úgy fogalmazott, még soha senki nem sértette így meg a magyar pedagógusokat, mint Lannert Judit oktatási miniszter, aki végtelenül nagyképűen és lekezelően elmondta, hogy a magyar pedagógusok képtelenek az önálló gondolkodásra, minden iskolaigazgatót ki kellene rúgni, a kis létszámú iskolákat pedig be kellene zárni. Bejegyzésében az oktatási miniszter egy interjújából mellékelt egy felvétel részletet, amelyben a tárcavezető többek között azt is mondja, hogy meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat, a sok kis iskolát, valamint ő az összes igazgatót leváltaná. Nem kell sokat várniuk a rajongóknak Miley Cyrus új lemezére. Az énekesnő bejelentette, szeptember 18-án érkezik a 10 dalos album, amelyet először a megjelenést követően Los Angelesben fog előadni.
10: Időjárás.
9: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
12: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval kezdünk. Ha egy igazán jó hangulatú, nyárbúcsúztató programra vágynak, akkor szeptember 11-én és 12-én irány a Balassagyarmati Palócliget, hiszen érkezik a 6. Szeptemberfest. Két napon keresztül sör különlegességek, finom ételek, koncertek, humor és persze igazi fesztivál hangulat vár mindenkit, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken délután 5-kor nyitnak a gasztropavilonok, ahol cseh és kisüzemi sörök, borbár, asztapaszta street food és nápolyi pizza várja az éhes és szomjas fesztiválozókat. 6:30-kor Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl gondoskodik a jókedvről, 7:30-kor pedig jön a stand-up comedy. Este 8:30-tól a Subtons zenél, 9:30-től pedig DJ Szilveszterrel indul a nagy magyar buli. Szombaton is 5:00-kor kezdődik a fesztivál, 6:00-kor Rodák Rebeka lép színpadra, 7:00-kor pedig jöhet a Dréher csapolómester sörivó verseny, ahol akár önök is megmutathatják, hogy mit tudnak. 8:00-tól ki ez a koncertje következik, 9:00-től pedig a Time Machine retro buli zárja az estét DJ Taylor B-vel a 80-as, 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel. Szóval, ha szeretik a jó zenét, a finom kajákat, a különleges söröket és a közös bulizást, akkor ne tervezzenek mást szeptember 11-ére és 12-ére. Szeptemberfest Balassagyarmaton a Palócligetben, a Liget teraszon. A belépés ingyenes.

a megaslágerek között nagy világ rovat, benne pedig a tűz szigete. Képzeljünk el egy apró szigetet, valahol a Tirrén-tenger közepén, ahol a természet szinte lélegzik, ahol a házak hófehérek, a partok fekete lávából formálódtak, és ahol minden éjszakát egy vulkán fénye világít meg, mint egy természeti világító torony. Ez Stromboli, Szicília egyik legtitokzatosabb gyöngyszeme. Stromboli nem csak egy vulkán, hanem maga az élőföld. Már több mint 2000 éve folyamatosan működik, és időnként kisebb-nagyobb kitörésekkel emlékeztet arra, hogy itt bizony a természet az út. A helyiek mégis békében élnek ezzel a tűzhányóval, sőt büszkék rá. Esténként a turisták kis csapatokban indulnak túrára, hogy a hegyoldalról megfigyeljék a kráter izzó leheletét. De Stromboli nem csak a vulkánról szól, itt minden lassabb, csendesebb, ember közelibb. Ha valaha vágytak arra, hogy kiszakadjanak a nyüzsgésből és átadják magukat egy olyan tájnak, ami egyszerre vad és gyönyörű, akkor Stromboli önökre vár. Hogy mit érdemes itt megnézni, hamarosan kiderül, előtte zenélünk.

Mit érdemes megnézni Stromboli szigetén, már is kiderüljön a nagyvilág rovat. Stromboli egy kis sziget, de bőven kínál különleges látnivalókat. Például a falut, a sziget fő települését, Stromboli falut, fehérre meszelt házakkal, szűk utcákkal és virágzó bougainvilleákkal. Nincsenek autók, csak csend és nyugalom, és persze a helyiek, akik mezitláb sétálnak, mintha megállt volna az idő. Fekete homokos strandokat is találunk itt, a vulkáni eredet miatt a strandok fekete láva homokosak, ami különleges élmény. A San Vincenzo templom pedig apró, de hangulatos a falu központjában, ahonnan szép kilátás nyílik a tengerre. Az este megvilágított templom torony gyönyörű hátteret ad a kis főtérnek. Végül pedig Dolce & Gabbana, illetve Stromboli. Domenico Dolce, aki szicíliai származású, és Stefano Gabbana éveken át jártak Strombolira, sőt volt, hogy itt nyaraltak, vagy értek egy ideig. Stromboli inspirálta több kollekciójuk hangulatát, a fekete vulkánitája, mediterrán tengerparti romantika, a fehér házak, a virágos ruhák mind-mind visszaköszönnek a stílusukban. Egyébként egy villát is birtokoltak itt, amit sokáig használtak nyári rezidenciának. 2019 körül adták el, de a sziget iránti szeretetük és kötődésük máig nyilvánvaló. Ez volt tehát Stromboli, most pedig érkezik egy megasláger, tartsanak velem a továbbiakban is.

0: Ez volt a pénteki kirakat. Köszönöm, hogy velem tartottak egész héten. Jövő héten ismét várom Önöket, addig is nagyon szép hétvégét kívánok Önöknek. Jó pihenést, jó feltöltődést. A mikrofonnál Réde Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
8: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
9: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
10: Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap.
11: Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
12: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én.
13: Balassagyarmaton, a Palóc Ligetben.
14: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád!
15: Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños.
14: Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Reklámot hallottak!
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
0: Mentőautóval bővült az Ipoly-völgyi különleges mentők járműflottája. A fejlesztés nem csak Balassagyarmat és a térség mentő ellátását erősíti, hanem a szervezet tagjainak képzésében is kulcs szerepet játszik. Renner Péter, az Egyesület kommunikációs vezetője rádiónknak elmondta, az új járművel az országos mentőszolgálat irányítása alatt a közvetlen mentési feladatokba is be tudnak kapcsolódni. Emellett a gépkocsi a gyakorlati oktatást is szolgálja. A mentőápolói tanfolyamot végzett önkéntesek harmadikként úgynevezett szekundánsként vonulhatnak majd a mentőtiszt és a gépkocsi vezető mellett, hogy megszerezzék a szükséges szakmai tapasztalatot. Hozzátette, az egyesület az új kapacitással a Nógrád vármegyei rendezvénybiztosításokból, mentőkészenlétből és az őrzött betegszállításból is nagyobb részt tud vállalni, különösen a helyi kisebb és közepes méretű rendezvények esetében. 100 millió forintról dönthetnek a dunakeszi lakosok, már ki lehet tölteni azt a kérdőívet, amely során az önkormányzat felméri a helyiek fejlesztési igényeit. A közösségi költségvetéshez október 15-éig lehet javaslatokat tenni, ezt követően novemberben lesz lehetőség a szavazásra. Felvették a Nógrád vármegyei értéktárba a Diós Jenői fekete menyasszonyi ruhát, így ez a népviselet hivatalosan is helyet kap a nógrádi értékek között. Az elismerő oklevelet a község Drégely Palánkon a 20. vármegye napon kapja meg. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltótömlőket használtak, itt tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Az orosz biztonsági szolgálatok aktívan készülnek a dán védelmi ipar elleni szabotázs akciókra. Többek között erről beszélt a dán kémelhárítás vezetője egy interjúban. A Telex szerint a magasrangú tiszt úgy fogalmazott, annyira konkrét tervekről szereztek tudomást, hogy az aggodalomra ad okot. Az interjúban gyújtogatásokra is utalt, szerint az oroszok különösen azokat a vállalatokat célozzák, amelyek érintettek az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtásban.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
16: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
17: Időjárás.
0: Túlnyomó napos idő lesz, ma csupán fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Balassagyarmat és Vác térségében.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
18: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
19: Mega jó hangulatban.
20: Megafon. Nagyot szól.
21: Csip,

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Továbbra is jelentős nehézségekkel küzdenek a hazai méhészek. Erre hívta fel a figyelmet a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnöke. Diósi László a Nógrád vármegyei méhészek szezonzáró családi napján úgy fogalmazott, míg 30 évvel ezelőtt a magyar méz korlátlanul felvásárolható, kiváló exportcikk volt, addig ma egy 150-200 családos főállású méhészet sem tud akkora jövedelmet biztosítani, mint egy multinacionális vállalatnál betöltött pozíció. A piaci helyzetet nehezíti, hogy a Dél-Amerikából és más külföldi országokból beáramló olcsó méz miatt a hordós értékesítés már nem rentábilis. Hozzátette, a termelők egyetlen kitörési lehetősége a közvetlen háztól történő üveges értékesítés. Az Egyesület most abban próbálja segíteni a méhészeket, hogy elsajátítsák az ehhez szükséges kereskedelmi és értékesítés technikai módszereket. Nem csak a nyírjesi üdülőövezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztoronytól a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csaknem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátot@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a bicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám. A Gálautóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
1: Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
0: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Továbbra is jelentős nehézségekkel küzdenek a hazai méhészek. Erre hívta fel a figyelmet a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnöke. Diósi László a Nógrád vármegyei méhészek szezonzáró családi napján úgy fogalmazott, míg 30 évvel ezelőtt a magyar méz korlátlanul felvásárolható, kiváló exportcikk volt, addig ma egy 150-200 családos főállású méhészet sem tud akkora jövedelmet biztosítani, mint egy multinacionális vállalatnál betöltött pozíció. A piaci helyzetet nehezíti, hogy a Dél-Amerikából és más külföldi országokból beáramló olcsó méz miatt a hordós értékesítés már nem rentábilis. Hozzátette, a termelők egyetlen kitörési lehetősége a közvetlen háztól történő üveges értékesítés. Az Egyesület most abban próbálja segíteni a méhészeket, hogy elsajátítsák az ehhez szükséges kereskedelmi és értékesítés technikai módszereket. Nem csak a nyírjesi üdülőövezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztorony a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csaknem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátot@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a bicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Vácrátóton, a Szabadság úton és a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
7: Mega jó hangulatban.
8: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám. Reklám. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton a Palóc Ligetben. Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
1: Reklámot hallottak!
2: 18 óra van!
1: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 4-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
3: Továbbra is jelentős nehézségekkel küzdenek a hazai méhészek. Erre hívta fel a figyelmet a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnöke. Diósi László a Nógrád vármegyei méhészek szezonzáró családi napján úgy fogalmazott, míg 30 évvel ezelőtt a magyar méz korlátlanul felvásárolható, kiváló exportcikk volt, addig ma egy 150-200 családos főállású méhészet sem tud akkora jövedelmet biztosítani, mint egy multinacionális vállalatnál betöltött pozíció. A piaci helyzetet nehezíti, hogy a dél-amerikai és más külföldi országokból beáramló olcsó méz miatt a hordós értékesítés már nem rentábilis. Hozzátette, a termelők egyetlen kitörési lehetősége a közvetlen háztól történő üveges értékesítés. Az Egyesület most abban próbálja segíteni a méhészeket, hogy elsajátítsák az ehhez szükséges kereskedelmi és értékesítés technikai módszereket. Diósi Lászlót, a Palocktáj Méhész és Környezetvédő Egyesület elnökét hallják.
4: Ugye én több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem, akkor nagyon komoly exportcikk volt a méz, korlátlanul felvásárolták, nem volt az, hogy leállt a felvásárlás, jól jövedelmezett az akkori árviszonyok között. Ma egy főállású méhész nem bír annyi jövedelmet termelni egy 150-200 fős méhészetből, amennyit egy multicégnél tudna keresni. Ez a probléma. A nehézség továbbá az, hogy a külföldről, Dél-Amerikából és más országokból olyan alacsony áron jön be a méz, hogy hordós mézként nem érdemes, nem rentábilis a mézkereskedőknek odaadni. Az üzletben a hordós árhoz képest legalább háromszoros áron van a kínálat. Tehát az egyedüli lehetősége a méhésznek az, ha közvetlenül a megtermelőtől, tehát saját magától, háztól próbál értékesíteni, és üvegezik. És ennek a gyakorlatát, technikáit próbáljuk meg átadni, ez egy kicsit idegen a méhészektől, és kevesen is végzik.
3: Mentőautóval bővült az Ipolyvölgyi különleges mentők járműflottája. A fejlesztés nem csak Balassagyarmat és a térség mentő ellátását erősíti, hanem a szervezet tagjainak képzésében is kulcs szerepet játszik. Renner Péter, az Egyesület kommunikációs vezetője rádiónknak elmondta, az új járművel az országos mentőszolgálat irányítása alatt a közvetlen mentési feladatokba is be tudnak kapcsolódni. Emellett a gépkocsi a gyakorlati oktatást is szolgálja. A mentőápolói tanfolyamot végzett önkéntesek harmadikként, úgynevezett szekundánsként vonulhatnak majd a mentőtiszt és a gépkocsi vezető mellett, hogy megszerezzék a szükséges szakmai tapasztalatot. Hozzátette, az Egyesület az új kapacitással a Nógrád vármegyei rendezvénybiztosításokból, mentőkészenlétből és az őrzött betegszállításból is nagyobb részt tud vállalni, különösen a helyi kisebb és közepes méretű rendezvények esetében. Renner Pétert, az Ipolyvölgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjét hallják.
5: Mennyiben az országos mentőszolgált is, amikor igényli, akkor az ő mentés irányításuknak a vezénylete alatt a érdemi mentési feladatokban is részt fogunk venni ennek, azon kívül, hogy Balassagyarmat és térségének a mentőellátását tovább emeli, amellett azoknak a tagtársainknak, akik nem hivatásos mentőszak dolgozók, de elvégezték az Egyesületen belül a mentőápolói szaktanfolyamot, nekik a gyakorlati képzését fogja szolgálni, hiszen olyankor hárman fognak kivonulni, a mentőgépkocsi vezető és a mentőszakápoló mellett úgynevezett szekundánsként tanuló, gyakorló mentőápolóként ők is ki fognak vonulni, hogy mielőbb a szükséges előírt szakmai gyakorlatot megszerezzék. Ezen kívül szeretnénk a rendezvénybiztosításokba, őrzött betegszállításba, mentőkészenlétekbe is bekapcsolódni, ezzel szintén Nógrád megyének a ilyen irányú kapacitását tovább emelni. Jogszabály írja elő, hogy melyik azok a rendezvények, amit az országos mentőszolgálatnak kell biztosítania, és melyek azok a jellemzően viszonylag kisebb vagy közepes méretű rendezvények, amit magánmentőszolgálata is lehet biztosítani, és ez utóbbi esetben igen, természetesen mi is tudunk segíteni, és mi helyben vagyunk, tehát nem Budapestről, vagy Miskolcról, vagy Zalaegerszegről kell mentőgépkocsit kérni.
3: Nem csak a nyírjesi üdülővezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztoronytól a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csak nem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
6: A Horváth Endre út és a Batthyány út kereszteződéséig tartanak első ütemben. A víztoronytól a kicsatlakozási gerincvezeték épül meg. Ezek 225 millis átmérőjűek, tehát nagyságrendileg közel háromszoros kapacitással bírnak majd. Ez azért is jó egyébként, mert hosszú távon szükség lesz a Dejtár felől jövő fővezetékkel való kapcsolat megteremtésére, ami majd a Kökörcsin utca és a Nyírjes hátsó részének az ivóvízellátását is megoldja, és akkor alakul egy körvezeték, tehát hogyha valamilyen havária helyzet van, vagy lezárásra kell a fővezetéket állítani, akkor onnan el lehessen látni a várost, tehát azért ezt is szolgálja ez a beruházás, és nagyon örülünk neki. Első ütemben ez a mintegy 200 méteres szakasz épül meg, és utána zajlanak a külterületi munkák, amely végigmegy a Batthyány utat követő földúton, a TS udvarba megy be, majd a Fenyves úton megy el egészen a Kócsag utcáig.
3: 100 millió forintról dönthetnek a dunakeszi lakosok, már ki lehet tölteni azt a kérdőívet, amely során az önkormányzat felméri a helyiek fejlesztési igényeit. A közösségi költségvetéshez október 15-ig lehet javaslatokat tenni, ezt követően novemberben lesz lehetőség a szavazásra. Felvették a Nógrád vármegyei értéktárba a Diós Jenői fekete menyasszonyi ruhát, így ez a népviselet hivatalosan is helyet kap a nógrádi értékek között. Az elismerő oklevelet a község Drégely Palánkon a 20. vármegye napon kapja meg. Középiskolások jelentkezését várja Vác Rátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vacratot@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. Dejtár község önkormányzatának támogatásával heti egy alkalommal futballedzés indul. Várják az U7-es, U9-es, U11-es, U13-as, valamint az U14-es korosztály fiataljait. Jelentkezni Dudás Márton tanárúrnál lehet.
1: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Dr. Csányi László körúton, ne hajtsanak gyorsan, és a kezdődő szarvasbőgés miatt is vezessenek óvatosan.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
7: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Nem csak a nyírjesi üdülővezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztoronytól a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 725 mm átmérőjű, a korábbinál csak nem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Dejtár község önkormányzatának támogatásával heti egy alkalommal futballedzés indul. Várják az U7-es, U9-es, U11-es, U13-as, valamint az U14-es korosztály fiataljait. Jelentkezni Dudás Márton tanár úrnál lehet. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek. A kisvárosok, nagyobb községek és kis települések esetében viszont erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek. Derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. A tanulmány arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben élő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A 15 legelmaradottabb kis település elsősorban Borsodaba-Üzemplénben, Baranyában és a Zalai Aprófalvas térségben található. Idén szeptember 26-án lesz megfigyelhető az Arató-hold, vagyis az őszi napi egyenlőséghez legközelebbi teli hold. Az égitest ezen a napon Magyarországról nézve 18 óra 49 perckor éri el teljes fázisát, és ekkor a szokásosnál nagyobbnak tűnik majd, színe pedig erősen narancssárgás lesz. Az elnevezés a földművesektől származik, ilyenkor a hold kifejezetten korán kel fel, szinte egy időben a napnyugtával, így a teli hold fénye biztosította, hogy az emberek estében nyúlóan tudják folytatni a munkát, ezzel meghosszabbítva az aratáshoz rendelkezésre álló időt. Szürreális jelenetek zajlottak le Romániában az A1-es autópályán, egy malac ugrott le egy autó utánfutójáról. Az Index beszámolója szerint az eset még augusztus 20-án történt, a Meggyesi csomópont közelében, a jármű Bojca és 100 sebes közötti irányba tartott. Az arra közlekedőket is minden bizonnyal meglepték a történtek, de a román hatóságoknak is szemet szúrt a dolog. A helyi autópálya rendőrség vizsgálatot indított, a közlekedési kamerák segítségével pedig sikerült azonosítani a járművet is. A 34 éves sofőrt összesen 90 ezer forintnak megfelelő lejre büntették, amelyet a sertés nem megfelelő rögzítése, valamint az állatszállítási szabályok megsértése miatt szabtak ki. Nem kell sokat várniuk a rajongóknak Miley Cyrus új lemezére. Az énekesnő bejelentette, szeptember 18-án érkezik a 10 dalos album, amelyet először a megjelenést követően Los Angelesben fog előadni.
9: Közlekedés.
10: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Dr. Csányi László körúton, ne hajtsanak gyorsan, és a kezdődő szarvasbőgés miatt is vezessenek óvatosan.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Mentőautóval bővült az Ipolyvölgyi különleges mentők járműflottája. A fejlesztés nem csak Balassagyarmat és a térség mentő ellátását erősíti, hanem a szervezet tagjainak képzésében is kulcs szerepet játszik. Renner Péter, az Egyesület kommunikációs vezetője rádiónknak elmondta, az új járművel az országos mentőszolgálat irányítása alatt a közvetlen mentési feladatokba is be tudnak kapcsolódni. Emellett a gépkocsi a gyakorlati oktatást is szolgálja. A mentőápolói tanfolyamot végzett önkéntesek harmadikként, úgynevezett szekundánsként vonulhatnak majd a mentőtiszt és a gépkocsi vezető mellett, hogy megszerezzék a szükséges szakmai tapasztalatot. Hozzátette, az Egyesület az új kapacitással a Nógrád vármegyei rendezvénybiztosításokból, mentőkészenlétből és az őrzött betegszállításból is nagyobb részt tud vállalni, különösen a helyi kisebb és közepes méretű rendezvények esetében. 100 millió forintról dönthetnek a dunakeszi lakosok, már ki lehet tölteni azt a kérdőívet, amely során az önkormányzat felméri a helyiek fejlesztési igényeit. A közösségi költségvetéshez október 15-ig lehet javaslatokat tenni, ezt követően novemberben lesz lehetőség a szavazásra. Felvették a Nógrád vármegyei értéktárba a Diós Jenői fekete menyasszonyi ruhát, így ez a népviselet hivatalosan is helyet kap a nógrádi értékek között. Az elismerő oklevelet a község Drégely Palánkon a 20. vármegye napon kapja meg. Középiskolások jelentkezését várja Vácrátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltótömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Az orosz biztonsági szolgálatok aktívan készülnek a dán védelmi ipar elleni szabotázs akciókra, többek között erről beszélt a dán kémelhárítás vezetője egy interjúban. A Telex szerint a magasrangú tiszt úgy fogalmazott, annyira konkrét tervekről szereztek tudomást, hogy az aggodalomra ad okot. Az interjúban gyújtogatásokra is utalt, szerint az oroszok különösen azokat a vállalatokat célozzák, amelyek érintettek az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtásban.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen a temetőnél és Vácon a dr. Csányi László körúton, ne hajtsanak gyorsan, és a kezdődő szarvasbőgés miatt is vezessenek óvatosan.
1: És most
3: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.
3: Megaparti.

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltótömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek. A kisvárosok, nagyobb községek és kis települések esetében viszont erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek. Derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. A tanulmány arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben élő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A 15 legelmaradottabb kis település elsősorban Borsodaba-Üzemplénben, Baranyában és a Zalai Aprófalvas térségben található. Szlovákiában mostantól nehezebb megszerezni a vezetői engedélyt, és az egész képzési folyamat is megváltozik, írja az Új Szó. A belügyminisztérium által kidolgozott módosítás szigorúan elválasztja az elméleti felkészítést a gyakorlati vezetéstől, és szigorú határidőket szab meg, amelyek elmulasztása akár a tanfolyam teljes újrakezdését is jelentheti. Vagyis jelentősen szigorú feltételek várnak a leendő sofőrökre. A korábbi rendszer, amelyben a tanulók az elméleti órák mellett párhuzamosan már vezethettek a gyakorló pályán vagy a városi forgalom, végleg megszűnik. Szürreális jelenetek zajlottak le Romániában az A1-es autópályán, egy malac ugrott le egy autó utánfutójáról. Az Index beszámolója szerint az eset még augusztus 20-án történt a Medgyesi csomópont közelében, a jármű Bojca és 100 sebes közötti irányba tartott. Az arra közlekedőket is minden bizonnyal meglepték a történtek, de a román hatóságoknak is szemet szúrt a dolog. A helyi autópálya rendőrség vizsgálatot indított, a közlekedési kamerák segítségével pedig sikerült azonosítani a járművet is. A 34 éves sofőrt összesen 90 ezer forintnak megfelelő lejre büntették, amelyet a sertés nem megfelelő rögzítése, valamint az állatszállítási szabályok megsértése miatt szabtak ki.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen a temetőnél és Vácon a dr. Csányi László körúton, ne hajtsanak gyorsan, és a kezdődő szarvasbőgés miatt is vezessenek óvatosan.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.
0: Megaparti.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon. Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 4-én a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Továbbra is jelentős nehézségekkel küzdenek a hazai méhészek. Erre hívta fel a figyelmet a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnöke. Diósi László a Nógrád vármegyei méhészek szezonzáró családi napján úgy fogalmazott, míg 30 évvel ezelőtt a magyar méz korlátlanul felvásárolható, kiváló exportcikk volt, addig ma egy 150-200 családos főállású méhészet sem tud akkora jövedelmet biztosítani, mint egy multinacionális vállalatnál betöltött pozíció. A piaci helyzetet nehezíti, hogy a Dél-Amerikából és más külföldi országokból beáramló olcsó méz miatt a hordós értékesítés már nem rentábilis. Hozzátette, a termelők egyetlen kitörési lehetősége a közvetlen háztól történő üveges értékesítés. Az Egyesület most abban próbálja segíteni a méhészeket, hogy elsajátítsák az ehhez szükséges kereskedelmi és értékesítés technikai módszereket. Diósi Lászlót, a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület elnökét hallják.
4: Ugye én több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem, akkor nagyon komoly exportcikk volt a méz, korlátlanul felvásárolták, nem volt az, hogy leállt a felvásárlás, jól jövedelmezett az akkori árviszonyok között. Ma egy főállású méhész nem bír annyi jövedelmet termelni egy 150-200 fős méhészetből, amennyit egy multicégnél tudna keresni. Ez a probléma. A nehézség továbbá az, hogy a külföldről, Dél-Amerikából és más országokból olyan alacsony áron jön be a méz, hogy hordós mézként nem érdemes, nem rentábilis a mézkereskedőknek odaadni. Az üzletben a hordós árhoz képest legalább háromszoros áron van a kínálat. Tehát az egyedüli lehetősége a méhésznek az, ha közvetlenül a megtermelőtől, tehát saját magától, háztól próbál értékesíteni, és üvegezik. És ennek a gyakorlatát, technikáit próbáljuk meg átadni, ez egy kicsit idegen a méhészektől, és kevesen is végzik.
3: Mentőautóval bővült az Ipolyvölgyi különleges mentők jármű flottája. A fejlesztés nem csak Balassagyarmat és a térség mentőellátását erősíti, hanem a szervezet tagjainak képzésében is kulcs szerepet játszik. Renner Péter, az Egyesület kommunikációs vezetője rádiónknak elmondta, az új járművel az országos mentőszolgálat irányítása alatt a közvetlen mentési feladatokba is be tudnak kapcsolódni. Emellett a gépkocsi a gyakorlati oktatást is szolgálja, a mentőápolói tanfolyamot végzett önkéntesek harmadikként, úgynevezett szekundánsként vonulhatnak majd a mentőtiszt és a gépkocsi vezető mellett, hogy megszerezzék a szükséges szakmai tapasztalatot. Hozzátette, az Egyesület az új kapacitással a Nógrád vármegyei rendezvénybiztosításokból, mentőkészenlétből és az őrzött betegszállításból is nagyobb részt tud vállalni, különösen a helyi kisebb és közepes méretű rendezvények esetében. Renner Pétert, az Ipolyvölgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjét hallják.
5: Mennyiben az országos mentőszolgálat is, amikor igényli, akkor az ő mentési irányításuknak a vezénylete alatt a érdemi mentési feladatokban is részt fogunk venni ennek, azon kívül, hogy Balassagyarmat és térségének a mentőellátását tovább emeli, amellett azoknak a taktársainknak, akik nem hivatásos mentőszak dolgozók, de elvégezték az Egyesületen belül a mentőápolói szaktanfolyamot, nekik a gyakorlati képzését fogja szolgálni, hiszen olyankor hárman fognak kivonulni, a mentőgépkocsi vezető és a mentőszakápoló mellett úgynevezett szekundánsként tanuló, gyakorló mentőápolóként ők is ki fognak vonulni, hogy mielőbb a szükséges előírt szakmai gyakorlatot megszerezzék. Ezen kívül szeretnénk a rendezvénybiztosításokba, őrzött betegszállításba, mentőkészenlétekbe is bekapcsolódni, ezzel szintén Nógrád megyének a ilyen irányú kapacitását tovább emelni. Jogszabály írja elő, hogy melyik azok a amit az országos mentőszolgálatnak kell biztosítania, és melyek azok a jellemzően viszonylag kisebb vagy közepes méretű rendezvények, amit magánmentőszolgálata is lehet biztosítani, és ez utóbbi esetben igen természetesen mi is tudunk segíteni, és mi helyben vagyunk, tehát nem Budapestről, vagy Miskolcról, vagy Zalaegerszegről kell mentőgépkocsit kérni.
3: Nem csak a nyíriesi üdülővezet, hanem egész Balassagyarmat biztonságos ivóvíz ellátását is szolgálja az a kapacitás bővítő beruházás, amelynek munkálatai a napokban kezdődtek el a város déli részén. Csak Gábor polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi egy körvezeték kialakítását. Ez azt jelenti, hogy esetleges havária vagy a fővezeték lezárása esetén is biztosítható marad a város zavartalan vízellátása. Hozzátette, a beruházás első ütemében a víztoronytól a Horváth Endre út és a Batthyány utca kereszteződéséig egy mintegy 200 méteres, 225 mm átmérőjű, a korábbinál csaknem háromszor nagyobb kapacitású gerincvezeték épül ki. Ezt követően a külterületi munkálatokkal folytatódik az építkezés, amely a Batthyány utat követve egészen a Kócsag utcáig biztosítja majd az új ivóvízvezeték összeköttetést. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
2: A Horváth Endre út és a Batthyány út kereszteződéséig tartanak első ütemben. A víztoronytól a kicsatlakozási gerincvezeték épül meg. Ezek 225 millis átmérőjűek, tehát nagyságrendileg közel háromszoros kapacitással bírnak majd. Ez azért is jó egyébként, mert hosszú távon szükség lesz a Dejtár felől jövő fővezetékkel való kapcsolat megteremtésére, ami majd a Kökörcsin utca és a Nyíries hátsó részének az ivóvízellátását is megoldja, és akkor alakul egy körvezeték, tehát hogyha valamilyen havária helyzet van, vagy lezárásra kell a fővezetéket állítani, akkor onnan el lehessen látni a várost, tehát azért ezt is szolgálja ez a beruházás, és nagyon örülünk neki. Első ütemben ez a mintegy 200 méteres szakasz épül meg, és utána zajlanak a külterületi munkák, amely végigmegy a Batthyány utat követő földúton, a TS udvarba megy be, majd a Fenyves úton megy el egészen a Kócsag utcáig.
3: 100 millió forintról dönthetnek a dunakeszi lakosok, már ki lehet tölteni azt a kérdőívet, amely során az önkormányzat felméri a helyiek fejlesztési igényeit. A közösségi költségvetéshez október 15-ig lehet javaslatokat tenni, ezt követően novemberben lesz lehetőség a szavazásra. Felvették a Nógrád vármegyei értéktárba a Diós Jenői fekete menyasszonyi ruhát, így ez a népviselet hivatalosan is helyet kap a nógrádi értékek között. Az elismerő oklevelet a község Drégely Palánkon a 20. vármegye napon kapja meg. Középiskolások jelentkezését várja Vácz Rátót önkormányzata. A fiatalok az 50 órás közösségi szolgálatot tudják részben teljesíteni a szeptember 12-i szüreti mulatságon és veterángép bemutatón. A részvételi szándékot a rendezvény.vácrátót@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Sződön továbbra is munkaterületnek minősül az iskola melletti, illetve a Dunaparti játszótér, hívja fel a figyelmet a polgármester. Juhász Béla közlése szerint a játékok használata a garanciális hibák javításáig, valamint a minősítés lefolytatásáig tilos. A kapuk zárt állapotát kamera ellenőrzi. Dejtár község önkormányzatának támogatásával heti egy alkalommal futballedzés indul. Várják az U7-es, U9-es, U11-es, U13-as, valamint az U14-es korosztály fiataljait. Jelentkezni Dudás Márton tanárúrnál lehet.
0: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Dr. Csányi László körúton, ne hajtsanak gyorsan, és a kezdődő szarvasbőgés miatt is vezessenek óvatosan.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
1: éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a Vicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Lemondásra szólította fel Lannert Judit oktatási minisztert a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence úgy fogalmazott, még soha senki nem sértette így meg a magyar pedagógusokat, mint Lannert Judit oktatási miniszter, aki végtelenül nagyképűen és lekezelően elmondta, hogy a magyar pedagógusok képtelenek az önálló gondolkodásra, minden iskola igazgatót ki kellene rúgni, a kis létszámú iskolákat pedig be kellene zárni. Bejegyzésében az oktatási miniszter egy interjújából mellékelt egy felvétel részletet, amelyben a tárcavezető többek között azt is mondja, hogy meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat, a sok kis iskolát, valamint ő az összes igazgatót leváltaná. Nem kell sokat várniuk a rajongóknak Miley Cyrus új lemezére. Az énekesnő bejelentette, szeptember 18-án érkezik a 10 dalos album, amelyet először a megjelenést követően Los Angelesben fog előadni.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Dr. Csányi László körúton, ne hajtsanak gyorsan, és a kezdődő szarvasbőgés miatt is vezessenek óvatosan.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 5-én szombaton. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is meg is ismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Több ezer orvosi piócát találtak Röszkén egy osztrák rendszámú autó török sofőrjénél, tudott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az autóban elhelyezett hűtőtáska alján egy zsákba csomagolva 3209 márványos orvosi piócát találtak a pénzügyőrök. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilágvédelmi szakértőjének véleménye szerint az állatok védett és fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartoznak. A magyar nadálynak is nevezett piócák eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke meghaladja 80 millió forintot. A pénzügyőrök a szegedi rendőrkapitányságon tettek feljelentést természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt, a piócákat pedig a szegedi vadasparkba szállították. Véget ért a közös munka Kökény Attila és fia között. Az énekes egy bulvárlapnak nemrég elárulta. Az elmúlt években sokat fejlődött Lali, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg koncertet együtt adtak. Ám ennek most vége. Januártól elengedi a fia kezét, hiszen egyre több önálló fellépése lesz. Ráadásul már a Póka Egó Művészeti Akadémián tanul majd.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
3: Megafon.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenekelőtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tiszti főorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Több ezer orvosi piócát találtak Röszkén egy osztrák rendszámú autó török sofőrjénél, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az autóban elhelyezett hűtőtáska alján és zsákba csomagolva 3209 márványos orvosi piócát találtak a pénzügyőrök. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilágvédelmi szakértőjének véleménye szerint az állatok védett és fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartoznak. A magyar nadálynak is nevezett piócák eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke meghaladja 80 millió forintot. A pénzügyőrök a szegedi rendőrkapitányságon tettek feljelentést természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt, a piócákat pedig a szegedi vadasparkba szállították. Véget ért a közös munka Kökény Attila és fia között. Az énekes egy bulvárlapnak nemrég elárulta. Az elmúlt években sokat fejlődött Lali, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg koncertet együtt adtak. Ám ennek most vége. Januártól elengedi a fia kezét, hiszen egyre több önálló fellépése lesz. Ráadásul már a Póka Egon Művészeti Akadémián tanul majd.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Több ezer orvosi piócát találtak Röszkén egy osztrák rendszámú autó török sofőrjénél, tudott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az autóban elhelyezett hűtőtáska alján és zsákba csomagolva 3209 márványos orvosi piócát találtak a pénzügyőrök. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilágvédelmi szakértőjének véleménye szerint az állatok védett és fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartoznak.